A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: 4000 bejelentés érkezett, és további kérelmekre számítanak. A szántóföldi növények hektáronkénti hozama az aszály miatt 10-20%-kal maradt el az elmúlt 5 év átlagától. Nehéz napok várnak az allergiásokra, hétvégén már többfelé elérte a magas szintet, és tovább erősödik a parlagfű pollen szórása. A megerősödő szél ráadásul felkavarja a port és a polleneket, ami fokozhatja a tüneteket. A szakemberek azt javasolják az allergiásoknak, hogy a száraz, szeles időben tartsák zárva az ablakokat. Emellett az érintetteknek érdemes megkezdeni a megfelelő gyógyszeres kezelést. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat, továbbra is védekezni kell ellenük. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója szerint egyre elfogadottabbá válik hazánkban a biológiai szúnyoggyérítés. A természetben előforduló baktérium által termelt anyaggal pusztítják el a lárvákat, mielőtt kifejlődnének. Ugyanakkor a lakosság is sokat tehet a megelőzésért.
1: A biológiai gyérítésre való átállásnak most már talán a legnagyobb elfogadottsága van, de azt mindig tudni kell, hogy ez nem váltja fel a kémiait, ez inkább az elgondolásban változtat, és rendkívül nagy szerepe van a biológiai gyérítés sikerességében annak, hogy a lakosság is tudja a dolgát, mindenki odafigyel a kertjébe, hogy ne tenyészze a szúnyogokat azokban az elfelejtett kis vízgyűlemekben, amiket esetleg a bokor alatt lehet fellelni egy-egy otthagyott autógumiban vagy egy elfelejtett vödörben, mert hogy ezekben a helyeken több ezer szúnyog is ki tud kelni, úgyhogy ha mindenki teszi majd a dolgát, akkor az úgynevezett integrált szúnyogkezelés meg tud valósulni, aminek bizony markáns része a biológiai gyérítés is.
0: Már most több helyen kell forgalomkorlátozásra számítani Budapesten az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények előkészítése miatt. A rendőrség tájékoztatása szerint a lezárások egészen augusztus 25-én évfélig tartanak. Több rakpart szakaszon korlátozzák a forgalmat. Az ünnep napján több belvárosi útszakasz mellett a teljes Margit hídat lezárják, este pedig 4 órán keresztül az Erzsébet hídon sem közlekedhetnek autók. Véget vet a kánikulának az érkező hideg front, hosszabb, rövidebb napos időszakokra mindenhol számíthatunk, de egyre több helyen lesz erőteljesebb a gomoly felhőképződés. Kezdetben csak északon, északnyugaton, majd az esti óráktól már országszerte előfordulhatnak záporok, zivatarok. Élénk lesz majd a légmozgás is, a legmelegebb órákban még 30-36 fok várható, a front nyomán azonban visszaesik a hőmérséklet, kedden már mindenütt 30 fok alatt maradnak a napi csúcsok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.
4: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

Már hiányoztál, semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs, nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

látlak az utam legvégén. Kiben bízhatok, ha elárul az élet? Végállomás, és le is járt a bérlet. Megfogadtam, nem alszik ki a fényed. Édesapám, nem

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Hölgyeim és uraim!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. augusztus 17-e reggel 6 óra van. Ez a Pagebook, a 101 hét Best FM-em.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101 hét Best FM. Pagebook.
1: Néhány ügy intézésére még használható a régi személyi igazolvány. Lemondott a HR Rend Kozár Misleny vezetőedzője. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Évvégéig egyes ügyekben még lehet használni a régi típusú személyi igazolványokat. Ezek az okmányok augusztus 3-án hivatalosan érvényüket veszítették. Ám december 31-éig türelmi időt hirdetett az országgyűlés, így a könyvformátumú személyik az év végéig még használhatóak egyes meghatározott ügyek intézésére. Jelenleg még több mint 55 ezer ilyen dokumentum van használatban. Az érintettek a régi típusú személyit új típusúra a kormányablakokban cserélhetik. Ezen a héten is dolgoznak a revizorok, folytatódnak az adóhatósági ellenőrzések Baranyában. Folyamatosan vizsgálják a szezonális zöldséget, gyümölcsöt árusítókat a megye egész területén. Emellett kedden Sásdon lehet számítani a NAV munkatársainak érkezésére, akik elsősorban a Rákóczi úton található üzleteket ellenőrzik majd. A hosszú hétvége előtt is várják a véradókat. Pécsett a Pacsirta utcai központban hétfőtől szerdáig. A forrás véradó ponton hétfőn és szerdán lehet vért adni. Míg Mohácson a kórház transzfúziós osztályán ugyancsak hétfőtől szerdáig jelentkezhetnek a donorok. A Pécsváradi Művelődési Házban szerdán délután kihelyezett véradást tartanak.

Ezekről a kormány oldalán lehet tájékozódni. Másfél millióan élnek olyan háztartásban Magyarországon, ahol télen fával tüzelnek. Ezek az otthonok gyakran rosszul szigetelt, régi szerkezetű épületek, melyek felfűtése sokba kerül. Ezeknek a családoknak jelenthet segítséget, hogy szeptember 15-től életbe lép a tűzifa áfájának csökkentése. Az eddigi 27%-os általános forgalmi adó 5%-ra mérséklődik. A csökkentés a hagyományos tűzifa minden formájára érvényes. Útlezárásra kell számítani hétfőn Pécsett. A Biocom tájékoztatása szerint augusztus 17-én a délelőtti órákban aszfaltozást végeznek a Bajcsy-Zsilinszky utcában. A munkák miatt a Kálvin utcára jobbra kanyarodó sávot teljes szélességében lezárják. Az aszfaltozás után a szakaszt lehűtik, azért, hogy minél hamarabb visszaadhassák azt a forgalomnak. A lezárás érinti több autóbusz útvonalát is. A főpályaudvar irányú Vásárcsarnok nevű megálló csak a főpályaudvar érintésével átszállással érhető el. A részletekről a Tükebusz oldalán lehet tájékozódni. Ismét lehet pályázni a Mészáros Lázár ösztöndíjra, melynek célja az, hogy támogassa a Magyar Honvédség személyi állományának utánpótlását. A Honvédelem hivatalos oldalán megjelent tájékoztatás szerint a pályázat a felsőoktatási tanulmányaikat folytató fiatalokat, illetve a Honvéd kadét képzésben tanuló nagykorú hallgatókat kívánja a katonai pálya irányába terelni. Az ösztöndíj összege 160 és 350 ezer forint között lehet. A pályázatokat postai úton lehet benyújtani szeptember 30-áig. Mohácson már készülnek a csata 500. évfordulójára. A város főterét teljesen lezárták. Megkezdődik ugyanis a nézőtér és további technikai elemek kiépítése az emlékprogramokhoz. Az önkormányzat azt is közölte, pár napon belül megnyílik a Rákóczi utcában a volt kenyérgyár épületében kialakított parkolóház, melyet használhatnak az autósok. A nyitás pontos időpontjáról hamarosan tájékoztatják a lakosságot. Szeptember elején rendezik a Kozár-Mislenyi Városnapokat, ahol újra lesz főzőverseny. A Művelődési Központ szervezi az eseményt, melyen a csapatok kakasból készült ételekkel versenyezhetnek. A főzőversenyt szeptember 5-én rendezik. A szervezők csapatonként egy kakast biztosítanak, minden másról az indulóknak kell gondoskodniuk. A csapatok jelentkezését augusztus 31-éig várják. A részletekről Kozár-Mislenyi honlapján lehet tájékozódni. Aratási ünnepet tartanak a hosszú hétvége előtt Sombereken. Az érdeklődőket augusztus 19-én délután 5 órára várják a Rákóczi utca 46-os szám elé, ahonnan az aratók és a lovasok felvonulása indul majd. A Művelődési Ház előtti téren délután 6 órakor kezdődik az aratási műsor, ahol a helyi Művelődési Ház csoportjai mellett a Szatmári Német Ifjúsági Szervezet néptáncosai is fellépnek. A köszöntők és a kultúrműsor után aratóbál kezdődik. Közös ünneplésre várják a szentlőrincieket augusztus 20-án. A városban csütörtökön este retro diszkót tartanak az Omega téren 8 órától. A rendezvényen fényfestés is várja a vendégeket. A Gyerekszemmel Városunk Szentlőrinc 10 év múlva rajzpályázat alkotásaiból. A vetítések este 9, illetve 10 órakor kezdődnek. A rendezvény szabadon látogatható. A labdarúgó MB2 szombati játéknapján a HLRN Kozár-Mislenyi a Kazinc Barcika vendégeként lépett pályára, és 2-1-es vereséget szenvedett. Ezzel 4 forduló után 0 ponttal a tabella utolsó helyén áll. A klub szombaton azt is közölte, Cuci Mátyás vezetőedző benyújtotta lemondását, melyet a vezetőség elfogadott. Azt még nem tudni, hogy ki lesz a csapat új vezetőedzője. A felkészülést az együttes, a meglévő szakmai stáb irányításával végzi. A labdarúgó MB3 negyedik fordulójának szombati játéknapján a PMFC hazai közönség előtt fogadta a Ferencváros 2-es számú csapatát. A pécsiek 3-0-ás győzelmet arattak, így továbbra is hibátlan teljesítménnyel rendelkeznek a bajnokságban. A PTE Peac a Szekszárd otthonában lépett pályára, és 1-0-ra győzött. A negyedik forduló után a PMFC 12 ponttal vezeti a tabellát, míg a PTE Peac a harmadik helyen áll.

0: Kialakult a Carbonex Komló kézilabda csapatának őszi menetrendje. Az NB1B-ben az együttes szeptember 4-én pénteken kezdi meg a küzdelmeket, idegenben a Cegléd vendégeként. Majd a második fordulóban szeptember 12-én a Várpalotához utazik a csapat. Az első hazai bajnoki meccsre egy héttel később kerül sor, amikor a békési FKC érkezik Komlóra. A további részletek a csapat közösségi oldalán érhetőek el. Ez volt a Pécsbúk, a 101 hét Best FM-em.
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Best FM, Best FM, a legnagyobb sztárok. A legnagyobb kedvencek. Ez a Best FM. Best FM, a legjobb zenék. 101 hét Best FM, a legjobb zenék.

0: legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok augusztus 17-én, az év 229. napján. Ma a játszintokat köszöntöm névnapjukon, sok boldogságot, kedves névnaposok, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok, Bruno Mars kezd, az Irie Mafia folytatja, és a Spice Girls is érkezik nem sokára. Ha pedig közlekedési hír van, az is jöhet a 0620 55 55 155-re.

Jazz FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 17-én hétfőn, a Fekete Macskák Világnapján. A nap célja, hogy eloszlassa a sötét bundájú cicákhoz kapcsolódó babonákat és előítéleteket. Aki elindult és dugott, balesetet ne adj Isten, fekete macskát lát. Küldje közlekedési infóját a 0620 55 55 155-re. A folytatás pedig Sergio Mendezzel és a Black Eyed.

0: West FM a legjobb zenék. Augusztus 17-én hétfőn hidegfronthoz elszórt záporokat, 30 fok körül alakul a maximum. Részletek a hírek végén, amelyet majd Mark Anthony slágere az I Need To Know követ.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Aszfaltozás akadályozza ma a közlekedést Pécs egy utcájában. Hidegfront vett véget a kánikulának. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Útlezárásra kell számítani hétfőn Pécsett. A Biocom tájékoztatása szerint augusztus 17-én a délelőtti órákban aszfaltozást végeznek a Bajcsy-Zsilinszky utcában. A munkák miatt a Kálvin utcára jobbra kanyarodó sávot teljes szélességében lezárják. Az aszfaltozás után a szakaszt lehűtik, azért, hogy minél hamarabb visszaadhassák azt a forgalomnak. A lezárás érinti több autóbusz útvonalát is. A főpályaudvar irányú Vásárcsarnok nevű megálló csak a főpályaudvar érintésével átszállással érhető el. A részletekről a Tükebusz oldalán lehet tájékozódni. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar. A pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint. A részletekről a kormány oldalán lehet tájékozódni. A labdarúgó MB2 szombati játéknapján a HRN Kozár Misnenya Kazincz Barcika vendégeként lépett pályára, és 2-1-es vereséget szenvedett. Ezzel 4 forduló után 0 ponttal a tabella utolsó helyén áll. A klub szombaton azt is közölte, Cuci Mátyás vezetőedző benyújtotta lemondását, melyet a vezetőség elfogadott. Azt még nem tudni, hogy ki lesz a csapat új vezetőedzője. A felkészülést az együttes, a meglévő szakmai stáb irányításával végzi.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Aszfaltoznak hétfőn délelőtt Pécsett a Bajcsy-Zsilinszky utcában. A Kálvin utcára jobbra kanyarodó sávot emiatt teljes szélességében lezárják. Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton. Itt is sávlezárásra kell számítani. A Rákóczi úton a NAV előtt betonburkolatot cserélnek, a helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. Pécsett a Zsolnai utcán, a Mohácsi úti csomópont közelében helyreállítják az útburkolatot, emiatt a belváros felé sávszűkület lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma még mindenütt számíthatunk hosszabb napos időszakokra, aztán egy hidegfront hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és már többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél északnyugatira fordul és megélénkül, a hőmérséklet maximuma 34 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Augusztus 17-én hétfőn hidegfronthoz elszórt záporokat, 30 fok körül alakul a maximum. Részletek a hírek végén, amelyet majd Mark Anthony slágere az I Need to Know követ. Best FM a legjobb zenék. Hidegfronttal indul a hét. Ma gyakran zavarják felhők a napsütést, és a hidegfront futó záporokat, zivatarokat hoz. 30 fok körül alakul a maximum. Én azt mondom, hadd essen szerdáig, akár minden nap, de reméljük, hogy a 20-ai ünnepségeket nem mossa el az eső. SOS címmel pedig jön a következő a 90-es és 2000-es évekből. Rihanna érkezik a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Augusztus 17, hétfő, a fekete macskák világnapja. Ki engedte ki a kutyákat? Who let the dogs out, a Bahamen is jön majd hét után, amikor biztosan énekel majd Zola is.
2: Nekem az a skillem, hogy van miben hinnem, de sehova se passzolok, mint a fele más hónapok.
1: Hívható SMS Viber 0620-5555-155 rögtön 7 óra. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést a Best FM-mel. A friss hírekkel folytatjuk, aztán újból a legjobb zenék szólnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Évvégéig néhány ügyben még használható a régi típusú személyi igazolvány. Napközben még elérheti a hőmérséklet a 34 fokot. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Évvégéig egyes ügyekben még lehet használni a régi típusú személyi igazolványokat. Ezek az okmányok augusztus 3-án hivatalosan érvényüket veszítették. Ám december 31-éig türelmi időt hirdetett az országgyűlés, így a könyvformátumú személyék az év végéig még használhatóak egyes meghatározott ügyek intézésére. Jelenleg még több mint 55 ezer ilyen dokumentum van használatban. Az érintettek a régi típusú személyét új típusúra a kormányablakokban cserélhetik. Másfél millióan élnek olyan háztartásban Magyarországon, ahol télen fával tüzelnek. Ezek az otthonok gyakran rosszul szigetelt, régi szerkezetű épületek, melyek felfűtése sokba kerül. Ezeknek a családoknak jelenthet segítséget, hogy szeptember 15-től életbe lép a tűzifa áfájának csökkentése. Az eddigi 27%-os általános forgalmi adó 5%-ra mérséklődik. A csökkentés a hagyományos tűzifa minden formájára érvényes. A labdarúgó NB3 negyedik fordulójának szombati játéknapján a PMFC hazai közönség előtt fogadta a Ferencváros 2-es számú csapatát. A pécsiek 3-0-ás győzelmet arattak, így továbbra is hibátlan teljesítménnyel rendelkeznek a bajnokságban. A PTE Peac a Szekszárd otthonában lépett pályára és 1-0-ra győzött. A negyedik forduló után a PMFC 12 ponttal vezeti a tabellát, míg a PTE Peac

0: A Dunai utcán, a Mohácsi úti csomópont közelében helyreállítják az útburkolatot, emiatt a belváros felé sávszűkület lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma még mindenütt számíthatunk hosszabb napos időszakokra, aztán egy hidegfront hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és már többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél északnyugatira fordul és megélénkül, a hőmérséklet maximuma 34 fok közelében alakul majd.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ahogy pillanatokkal ezelőtt hallottuk, akár esőt is érezhetünk hosszú idő után újra a bőrünkön. Feel the Rain hasonló címmel a kompakt diszkó dala indítja az órát. Hidegfronttal és az ezredforduló legjobb zenéivel indul a hét. Jön még nem sokára a Desiree és az NSYNC is. 7 óra elmúlt, Max Emlementa vagyok.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 17-én hétfőn, azon a napon, amelyen 1932-ben átadták az első magyarországi villamosított vasútvonalat a Budapest-Hegyeshalom útvonalon. 1977-ben pedig a mai napon nyílt meg a Népligetben, a fővárosban a Planetárium. További érdekességek picit később, addig jönnek a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évekből. Most az NSYNC-en a sor a Best FM.
1: A legjobb zenék.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túlélesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

0: Best FM, a legjobb zenék, igazi nyári sláger a nyár finisében, mert hogy augusztus 17-en már lassan annak számít. De hogy valójában milyen időre készülhetünk a hét első napján, kiderül a hírek végén, aztán jön a C-Block és a Summertime. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Szeptember közepétől 5%-ra csökken a tűzifa áfája. Egy hidegfront érkezik ma napközben. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. 1,5 millióan élnek olyan háztartásban Magyarországon, ahol télen fával tüzelnek. Ezek az otthonok gyakran rosszul szigetelt, régi szerkezetű épületek, melyek felfűtése sokba kerül. Ezeknek a családoknak jelenthet segítséget, hogy szeptember 15-től életbe lép a tűzifa áfájának csökkentése. Az eddigi 27%-os általános forgalmi adó 5%-ra mérséklődik. A csökkentés a hagyományos tűzifa minden formájára érvényes. Rövid hét és 4 napos hétvége vár ránk. A Délkom tájékoztatása szerint ez nem okoz változást a hulladékszállításban. Augusztus 20-án és 21-én is járnak majd a gyűjtőautók, és ürítik a kukákat ott, ahol csütörtökre vagy péntekre esik a szállítási nap. Az edényeket reggel 5 óráig érdemes kihelyezni az utcákra. A hulladékudvarok augusztus 20-án zárva tartanak, a pécsi ügyfélszolgálat pedig augusztus 17-én hétfőn reggel 8 és este 8 óra között lesz elérhető. Kialakult a Carbonex Komló kézilabda csapatának őszi menetrendje. Az NB1B-ben az együttes szeptember 4-én pénteken kezdi meg a küzdelmeket, idegenben a Cegléd vendégeként, majd a második fordulóban szeptember 12-én a Várpalotához utazik a csapat. Az első hazai bajnoki meccsre egy héttel később kerül sor, amikor a békési FKC érkezik Komlóra. A további részletek a csapat közösségi oldalán érhetőek el.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Aszfaltoznak hétfőn délelőtt Pécsett a Bajcsy-Zsilinszky utcában. A Kálvin utcára jobbra kanyarodó sávot emiatt teljes szélességében lezárják. Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton. Itt is sávlezárásra kell számítani. A Rákóczi úton a NAV előtt betonburkolatot cserélnek. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. Pécsett a Zsolnai utcán, a Mohácsi úti csomópont közelében helyreállítják az útburkolatot. Emiatt a belváros felé sávszűkület lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma még mindenütt számíthatunk hosszabb napos időszakokra, aztán egy hidegfront hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és már többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél északnyugatira fordul és megélénkül, a hőmérséklet maximuma 34 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelése.

But you're just a boy. Best FM,

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, augusztus 17-én, hétfőn, Jácint napja van, nekik és a szülinaposoknak is nagyon sok boldogságot kívánok. 74 éve a mai napon született Nelson Piquet, brazil autóversenyző, háromszoros Forma 1-es világbajnok. 1943-ban ezen a napon született az Oscar-díjas amerikai színész Robert De Niro, olyan igazi klasszikusok sztárja, mint a Keresztapa 2, a Kaszinó, vagy a Szemtől szemben. Ma 66 éves a szintén Oscar-díjas amerikai színész Sean Penn, a világ második legjobb gitárosában, a Carlito útjában, vagy a Nevem szemben láthattuk többek között. 1958-ban ezen a napon született Belinda Carlisle, amerikai énekesnő, aki a csak lányokból álló The Goo Goo's zenekarban vált ismerté, majd szólóban is őrületes sikereket aratott szerte a világon. augusztus 19 megszületett Donnie Wahlberg, amerikai énekes színész, a New Kids on the Block tagja, Mark Wahlberg idősebb testvére. És 64 éve ezen a napon született Gilby Clark is, ő a Guns N' Roses alapítója, gitárosa. Sok boldogságot az ünnepelteknek, 0620 55 55 155 a számunk.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Remélhetőleg az eddigieknél kevésbé száraz hideg fronttal érkezik egy kis lehűlés, már most is borús az ég itt a fővárosi stúdió környékén, mondom az ég. Sky címmel Sonic is megidézi a 90-es és 2000-es évek hangulatát, és jön majd a Well Hello is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, remélem nincs dugó, baleset, ha mégis, jöhet a közlekedési info is. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Évvégéig néhány ügyben még használható a régi típusú személyi igazolvány. Napközben még elérheti a hőmérséklet a 34 fokot. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Évvégéig egyes ügyekben még lehet használni a régi típusú személyi igazolványokat. Ezek az okmányok augusztus 3-án hivatalosan érvényüket veszítették. Ám december 31-éig türelmi időt hirdetett az országgyűlés, így a könyvformátumú személyik az év végéig még használhatóak egyes meghatározott ügyek intézésére. Jelenleg még több mint 55 ezer ilyen dokumentum van használatban. Az érintettek a régi típusú személyit új típusúra a kormányablakokban cserélhetik. A hosszú hétvége előtt is várják a véradókat. Pécsett a Pacsirta utcai központban hétfőtől szerdáig. A forrás véradó ponton hétfőn és szerdán lehet vért adni, míg Mohácson a kórház transzfúziós osztályán ugyancsak hétfőtől szerdáig jelentkezhetnek a donorok. A Pécsváradi Művelődési Házban szerdán délután kihelyezett véradást tartanak. Azért, hogy a betegellátáshoz hétvégén is megfelelő mennyiségű vérkészítmény álljon rendelkezésre, augusztus 22-én szombaton rendkívüli véradást tartanak reggel 8 és délután 6 óra között Pécsett a Pacsirta utcai központban. Újabb légiós érkezését jelentette be az NKA Universitas Pécs. A csapata honlapján azt közölte, az amerikai Hayden Franson csatlakozott az együtteshez. A 25 éves játékos eddig az amerikai egyetemi bajnokságban szerepelt, ez lesz az első európai szezonja. A férfi kosárlabda csapat az NB1-re készül, a bajnoki rajtig még másfél hónap van hátra.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Aszfaltoznak hétfőn délelőtt Pécsett a Bajcsy-Zsilinszky utcában. A Kálvin utcára jobbra kanyarodó sávot emiatt teljes szélességében lezárják. Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton, itt is sávlezárásra kell számítani. A Rákóczi úton a NAV előtt betonburkolatot cserélnek, a helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: És egy gyors helyzetjelentés a fővárosból hétfőn reggel 8 óra után 5 perccel. Azt írja nekünk Döme, hogy a budai és a pesti rakpartokat már lezárták, totál káó a belváros. Köszönjük szépen, 0620 55 55 155 idejött, és jönnek az ezredforduló legnagyobb slágerei. Hamarosan a Criss Cross-tól Jump, George Michael is énekel, szól a Fast Love, mindenek előtt Robbie Williams-é és Kylie Minogue az éter.
1: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó rövid hetet kívánok. Augusztus 17-én ugyan jön az augusztus 20-ai hosszú hétvége, és ahogyan az Döme is írta, a fővárosban már lezárták például a budai és a pesti alsó rakpart nagy részét, emiatt sokkal nehezebb az A-ból B-be eljutás. A konkrét közlekedési hírban továbbra is jöhet a 0620 55 55 155-re. Élénk a forgalom, ezen kívül az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain, az M0-as gyáli szakaszán, az M4-es és az M5-ös közötti szakaszon is lassabban lehet haladni. Jó utat, a Best & Sonic-kal megyünk tovább, jön a Sky.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Felfrissülést hoz a hételei hidegfront. Holnapra mindenhol véget ér a kánikula, ugyanakkor ez a front már nem szárazon érkezik, de most sem lesz országos eső. Részletekkel jönnek a friss hírek, rögtön 8:30. Jó reggelt, a Spin Doctors és a Two Princes folytatja a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Aszfaltozás akadályozza ma a közlekedést Pécs egy utcájában. Hidegfront vett véget a kánikulának. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Útlezárásra kell számítani hétfőn Pécsett. A Biokom tájékoztatása szerint augusztus 17-én a délelőtti órákban aszfaltozást végeznek a Bajcsy-Zsilinszky utcában. A munkák miatt a Kálvin utcára jobbra kanyarodó sávot teljes szélességében lezárják. Az aszfaltozás után a szakaszt lehűtik, azért, hogy minél hamarabb visszaadhassák azt a forgalomnak. A lezárás érinti több autóbusz útvonalát is. A főpályaudvar irányú Vásárcsarnok nevű megálló csak a főpályaudvar érintésével átszállással érhető el. A részletekről a Tükebusz oldalán lehet tájékozódni. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar. A pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint. A részletekről a kormány oldalán lehet tájékozódni. A labdarúgó MB2 szombati játéknapján a HRN Kozár Mistenya Kazinc Barcika vendégeként lépett pályára, és 2-1-es vereséget szenvedett. Ezzel 4 forduló után 0 ponttal a tabella utolsó helyén áll. A klub szombaton azt is közölte, Cuci Mátyás vezetőedző benyújtotta lemondását, melyet a vezetőség elfogadott. Azt még nem tudni, hogy ki lesz a csapat új vezetőedzője. A felkészülést az együttes, a meglévő szakmai stáb irányításával végzi.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Aszfaltoznak hétfőn délelőtt Pécsett a Bajcsy-Zsilinszky utcában. A Kálvin utcára jobbra kanyarodó sávot emiatt teljes szélességében lezárják. Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton. Itt is sávlezárásra kell számítani. A Rákóczi úton a NAV előtt betonburkolatot cserélnek, a helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. Pécsett a Zsolnai utcán, a Mohácsi úti csomópont közelében helyreállítják az útburkolatot, emiatt a belváros felé sávszűkület lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma még mindenütt számíthatunk hosszabb napos időszakokra, aztán egy hidegfront hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és már többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél északnyugatira fordul és megélénkül, a hőmérséklet maximuma 34 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Mindenféle internetes radarokon azt látom, hogy egyelőre fölöttünk, északon, Szlovákiában húznak el a felhők, és ott esik az eső. Tudomásom szerint hazánkban per pillanat még sehol, de borús az idő sok helyen, így itt a fővárosban is. Jön tehát a hidegfront, reméljük esőt is hoz. Holnapra mindenhol megszűnik a kánikula. Megy tovább a rövid hét első reggele a CNC Music Factory-val. Do you wanna get funky a Best FM?
1: Best FM. A

0: Mi sült és szoptatott, szeres sötéten és kegyetlen, mint halottját az itt hagyom.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Akinek Rúzsa Magdi Szél daláról a Malév reklám jut eszébe, az jó helyen jár.

0: A 90-es és 2000-es években a Unique is visszarepít minket. Mindjárt 9 óra, jó reggelt, augusztus 17-e hétfő, friss hírei jönnek. Ha dugó, baleset van, közben várom a közlekedési infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Évvégéig néhány ügyben még használható a régi típusú személyi igazolvány. Napközben még elérheti a hőmérséklet a 34 fokot. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Évvégéig egyes ügyekben még lehet használni a régi típusú személyi igazolványokat. Ezek az okmányok augusztus 3-án hivatalosan érvényüket veszítették. Ám december 31-éig türelmi időt hirdetett az országgyűlés, így a könyvformátumú személyik az év végéig még használhatóak egyes meghatározott ügyek intézésére. Jelenleg még több mint 55 ezer ilyen dokumentum van használatban. Az érintettek a régi típusú személyit új típusúra a kormányablakokban cserélhetik. 1,5 millióan élnek olyan háztartásban Magyarországon, ahol télen fával tüzelnek. Ezek az otthonok gyakran rosszul szigetelt, régi szerkezetű épületek, melyek felfűtése sokba kerül. Ezeknek a családoknak jelenthet segítséget, hogy szeptember 15-től életbe lép a tűzifa áfájának csökkentése. Az eddigi 27%-os általános forgalmi adó 5%-ra mérséklődik. A csökkentés a hagyományos tűzifa minden formájára érvényes. A labdarúgó NB3 negyedik fordulójának szombati játéknapján a PMFC hazai közönség előtt fogadta a Ferencváros 2-es számú csapatát. A pécsiek 3-0-ás győzelmet arattak, így továbbra is hibátlan teljesítménnyel rendelkeznek a bajnokságban. A PTE Peac a Szekszárd otthonában lépett pályára, és 1-0-ra győzött. A negyedik forduló után a PMFC 12 ponttal vezeti a tabellát, míg a PTE Peac a harmadik helyen áll.
0: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Aszfaltoznak hétfőn délelőtt Pécsett a Bajcsy-Zsilinszky utcában. A Kálvin utcára jobbra kanyarodó sávot emiatt teljes szélességében lezárják. Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton, itt is sávlezárásra kell számítani. A Rákóczi úton a NAV előtt betonburkolatot cserélnek, a helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. Pécsett a Zsolnai utcán, a Mohácsi úti csomópont közelében helyreállítják az útburkolatot, emiatt a belváros felé sávszűkület lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma még mindenütt számíthatunk hosszabb napos időszakokra, aztán egy hidegfront hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és már többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél északnyugatira fordul és megélénkül, a hőmérséklet maximuma 34 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Az első rögtön Eminemtől, aki elárverezi legendás cipőgyűjteménye egy részét, dedikált Air Jordanek, Nike-ik, Adidasok és Pumák is szerepelnek a jótékonysági árverésen, amely a Marshall Mathers alapítványt támogatja. The Real Slim Shady, ez szól már is 4 perc elmúlt 9, hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best

0: Rest FM, a legjobb zenék jön, az augusztus 20-ai hosszú hétvége, Budapesten pedig három ikonikus helyszínen is lehet hajnalig bulizni az ünnepen. Augusztus 19-én és 20-án a Műegyetem rakparton az elektronikus zenei szcéna magyar és nemzetközi sztárjai. A Kossuth téren az Anima Sound System látható, hallható, mert hogy egy különleges audiovizuális showval készülnek. A Margit szigeten pedig a hazai könnyű zenei élet neves képviselői, köztük Diva, a Boban Markovics Orkesztár és a Quimby várják az érdeklődőket. Sztárok a folytatásban is, de a gettóból. Gettó Superstars, Brász Michelék jönnek a Besten.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék az augusztus 20-ai nemzeti ünnephez kapcsolódva idén is számos helyszínen lesznek programok Budapesten. Már augusztus 15-től szombattól érvénybe lépnek olyan korlátozások a fővárosban, amelyek a közösségi közlekedést is érintik. Átadják a gyalogosoknak például a Széchenyi Lánchidat, ezért ebben az időszakban az autóbuszok módosított útvonalon közlekednek. Korlátozásra kell számítani továbbá a Budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Bárkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon is. A lezárások, valamint a várható nagy számú érdeklődő miatt a belvárosban a BKK járatai sűrűbben közlekednek. Elsősorban a metrók igénybevétele javasolt, utóbbiak augusztus 20-án a megszokotthoz képest tovább hajnali 14:30-ig járnak. Az aktuális valós idejű közlekedési rendről a bkk.hu per nemzeti ünnep oldalon is lehet tájékozódni, az augusztus 20-ai programokról pedig az augusztus20.hu oldalon lehet bővebb információhoz jutni.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best of a legjobb zenék. A mostani hidegfront sem hoz országos esőt, de nem is lesz száraz, szóval valahol a kettő között. Itt-ott lehet záporra, zivatarra készülni, és mindenhol felfrissül holnapra a levegő. A maximum ma még akár 32 fok is lehet, holnap már csak 22-28 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Segi mentegetőzik a következő percekben, nem én voltam, it wasn't me a besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És olyan klasszikusokkal, mint Seal csodálatos dala, Kiss from a Rose. És persze jönnek magyar előadók is, köztük az Airi Mafia. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Ha hírek jönnek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Szeptember közepétől 5%-ra csökken a tűzifa áfája. Egy hidegfront érkezik ma napközben. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. 1,5 millióan élnek olyan háztartásban Magyarországon, ahol télen fával tüzelnek. Ezek az otthonok gyakran rosszul szigetelt, régi szerkezetű épületek, melyek felfűtése sokba kerül. Ezeknek a családoknak jelenthet segítséget, hogy szeptember 15-től életbe lép a tűzifa áfájának csökkentése. Az eddigi 27%-os általános forgalmi adó 5%-ra mérséklődik. A csökkentés a hagyományos tűzifa minden formájára érvényes. Rövid hét és 4 napos hétvége vár ránk. A Délkom tájékoztatása szerint ez nem okoz változást a hulladékszállításban. Augusztus 20-án és 21-én is járnak majd a gyűjtőautók, és ürítik a kukákat ott, ahol csütörtökre vagy péntekre esik a szállítási nap. Az edényeket reggel 5 óráig érdemes kihelyezni az utcákra. A hulladékudvarok augusztus 20-án zárva tartanak, a pécsi ügyfélszolgálat pedig augusztus 17-én hétfőn reggel 8 és este 8 óra között lesz elérhető. Kialakult a Carbonex Komló kézilabda csapatának őszi menetrendje. Az NB1B-ben az együttes szeptember 4-én pénteken kezdi meg a küzdelmeket, idegenben a Cegléd vendégeként, majd a második fordulóban szeptember 12-én a Várpalotához utazik a csapat. Az első hazai bajnoki meccsre egy héttel később kerül sor, amikor a békési FKC érkezik Komlóra. A további részletek a csapat közösségi oldalán érhetőek el.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Aszfaltoznak hétfőn délelőtt Pécsett a Bajcsy-Zsilinszky utcában. A Kálvin utcára jobbra kanyarodó sávot emiatt teljes szélességében lezárják. Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton. Itt is sávlezárásra kell számítani. A Rákóczi úton a NAV előtt betonburkolatot cserélnek, a helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. Pécsett a Zsolnai utcán, a Mohácsi úti csomópont közelében helyreállítják az útburkolatot, emiatt a belváros felé sávszűkület lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma még mindenütt számíthatunk hosszabb napos időszakokra, aztán egy hidegfront hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és már többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél északnyugatira fordul és megélénkül, a hőmérséklet maximuma 34 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára.

képlet. Best FM, a legjobb zenék. A legtöbben a héten csak 3 napot dolgozunk. Persze van, aki ezt a 3-at is kivette szabadságnak, szégyelje magát. A legnagyobb respekt pedig azoké, akik a hosszú hétvégén is tartják a frontot. Az Allianz Ethnic hasonló című dala a Respect jön a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. Két autó ütközött az 51-es főúton Baja és Bát-Monostor között. A 167-es kilométernél a forgalmat megállították. Baleset történt az 52-es főúton is, ahol szintén két autó ütközött Kecskemét nyugati határában, a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél. Szintén áll a forgalom ott, a lezárás ideje alatt, aki szeretne ballószög felé kerülhet. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620-55-55-155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra van.
1: További részletek. Steba Kft. Pécs, Zsolnai Vilmos utca 109.
3: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs. Széchenyi tér 1.
4: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
1: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Lauer a 90-es és 2000-es évek felejt

délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

0: a legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tomi írta még korábban, sziasztok, aki teheti, ne jöjjön ma be Budapest belvárosába és a héten se. A rakpart lezárása miatt a körúton egy helyben állunk 1 km 30 perc. Igen, nem egyszerű így 20-dik a környékén, úgyhogy valóban a közösség közlekedés célra vezetőbb. Mi most tartunk egy rövid szünetet, további friss infókkal jönnek a hírek, a délelőtt utolsó órájában pedig többek között Geszti Péter, Péter Fiborival. És a Charles and Eddie Duo is elhozza nekünk a 90-es éveket. Hívható SMS Viber, ahová Tomi is írt nekünk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Versenyfutás a Dunavíz szintjéért, minden centiméter számít. Terítéken a felsőoktatás megreformálása. Petank versenyt rendeznek a Balaton közepén. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Emberfeletti munka zajlik Paksnál, ahol a még két működő turbináért küzdenek a szakemberek. Erről írta a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a holnapi, illetve a holnap utáni nap lesz kritikus, addig ugyanis akár 15 cm körüli apadással is számolnak a szakemberek. Paksnál most a bárkák süllyesztése hozhat néhány centiméteres vízemelkedést, csütörtöktől pedig az osztrák vízgyűjtőkre várt utánpótlás hozhat némi pozitív változást. A Ráckevés Soroksári Dunaág zsilip nyitásával is plusz víz juthat a fő Dunaágba, ettől 2 centis emelkedést várnak Paksnál. A felsőoktatás megújításáról egyeztettek egyetemi oktatókkal és hallgatókkal az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban. A műhely beszélgetéseken egyebek mellett az egyetemek autonómiája, finanszírozása, a képzések minősége és az oktatási rendszerek kerültek terítékre. Lannert Judit miniszter szerint a felsőoktatás átalakítása csak az érintettek bevonásával lehet sikeres. A programra 800-an jelentkeztek, a résztvevőket sorsolással választották ki. A felvetésekből kérdő év készül, amelyet a teljes felsőoktatási közösségnek elküldenek a társadalmi egyeztetés részeként. Előbukkant Néró hídja Tiberisből Rómában. A folyó alacsony vízállása miatt váltak láthatóvá a híd maradványai a Szent Péter Bazilika közelében. A csapadék hiánya az olasz fővárosban is óriási gond, hetek óta nem esett. Különleges sportfesztivál a Balatonon. Szeptember 2-a és 6-a között Badacsony-Tomolyon és Keszthelyen lesz a negyedik Balaton Petank és Mölki Fesztivál. A Balatonon egy kompon lesz a Petank főversenyszám döntője, a Mölki Fesztivált pedig Keszthelyen tartják. Utóbbi egy finn dobójáték. A komp Tihanyból indul, a háromfős csapatok pedig Badacsony előtt mérkőznek meg egymással nemzetközi játékvezető közreműködésével. A döntőt élőben közvetítik a badacsonyi kikötőnél felállított lett falon. A programot kulturális produkció is színesíti, a mérkőzés kezdetét pedig rendhagyó módon a komphajó kürtje jelzi majd. Északnyugaton megnövekszik a felhőzet, ahol helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. Délen, délkeleten nagyrészt derült vagy gyengén felhős idő várható. A folytatásban erőteljes gomoly felhőképződés várható, emellett mindenütt több órára kisüt a nap. A legtöbb napsütés a délalföldön lesz. A legmagasabb hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között lesz. Északnyugaton azonban néhol 29-31 fok körül alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Elsőként David Guettától, aki a DJ Magazin Top 100-as listáján újból megszerezte az első helyet, ezzel visszavéve a trónust. Martin Garrix-től, a francia szupersztár pályafutása során immár 5-5-ször ért a csúcsra ezen a listán. Just a Little More Love, Chris Willis-szel közös egyik első nagy slágerével indul a délelőtt utolsó órája. 4 perccel múlt 11, hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. A ma még itt-ott feltűnő tanga, holnap már fázós viselet. A hideg front most sem hoz országos esőt, de itt-ott zápor, zivatar nem kizárt, és ennek nagyon örülünk már. Ami viszont biztos, hogy országszerte felfrissül holnapra a levegő. Ma még 32 fok is lehet, akár holnap 22-28 fok között alakul a maximum, és ha már szóba került, jöjjön a tanga és róla egy dal, a tanga dala, a Tong Song, Cisco slágere a Besten.
1: Letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

0: Best FM, a legjobb zenék az augusztus 20-ai nemzeti ünnephez kapcsolódva idén is számos helyszínen lesznek programok Budapesten. Már augusztus 15-től szombattól érvénybe lépnek olyan korlátozások a fővárosban, amelyek a közösségi közlekedést is érintik. Átadják a gyalogosoknak például a Széchenyi Lánchidat, ezért ebben az időszakban az autóbuszok módosított útvonalon közlekednek. Korlátozásra kell számítani továbbá a Budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon is. A lezárások, valamint a várható nagyszámú érdeklődő miatt a belvárosban a BKK járatai sűrűbben közlekednek. Elsősorban a metrók igénybevétele javasolt, utóbbiak augusztus 20-án a megszokotthoz képest tovább hajnali 14:30-ig járnak. Az aktuális valós idejű közlekedési rendről a bkk.hu/nemzeti ünnep oldalon is lehet tájékozódni, az augusztus 20-ai programokról pedig az augusztus20.hu oldalon lehet bővebb információhoz jutni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Szóltam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok, vagy nem

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És szokás szerint Majoros Ritával, Timbaland, Nelly Furtado és Justin Timberlake közös dalát indítja majd a hírek után. Ez lesz a Give It To Me, jó étvágyat kívánok, találkozzunk holnap is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Figyelem! A Bettó Kft. Új helyre költözik. Szeptembertől már az új telephelyen, Pécset, a Nyírfa utca 26-ban várjuk. Ne feledje, Pilkington autóüvegek, Varda akkumulátorok forgalmazásában az önpartnere a Bettó Kft. www.bettokft.com.
3: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 20-án Demény 80 Pécset a Káptalan kert színpadán. A koncert előtt levetítik a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet. Jegyek kaphatók gag.jegy.hu. A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék, gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Bővebb információ palkonya.hu. Augusztus 20-án a Káptalan kertben fellép Demjén Ferenc, majd másnap Azaria. Bővebb információ és jegyelővétel www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Augusztus 28-án a Kodály Központ kulisszatitkai címmel vezetett séta lesz a Kodály Központban, aminek során megismerhetjük az épület történetét, akusztikáját és érdekességeit. Besétálhatunk a színfalak mögé, megismerhetjük a backstage működését és az összes titokra fény derül. Augusztus 28-án a Solnai Táncházak sorozata keretében a Bohaj zenekart látjuk majd vendégül, ezúttal a Színház téren. Ők évtizedek óta vannak már kapcsolatban a magyar néptánccal és a népzenével, úgyhogy nagyon jó hangulatú kis program lesz ez. A repertoárjukban megtalálhatók felvidéki, moldvai és erdélyi zenék is. Augusztus 28-ától 30-áig jön a gyerekek által legjobban várt rendezvény, a Summer Fall Fesztivál a Solnai negyedben. Idén is rengeteg érdekes programmal készülünk. Ha csak a zenei kínálatot nézzük, itt lesz például Grillus Vilmos, Szalóki Ági, Bíró Eszter és Varó Dániel egy irodalmi koncertet fog tartani.
3: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
5: Kritikus napokra számítanak a vízügyi szakemberek Paksnál. Jönnek a nyitott portanapok. A katániai repülőteret ismét korlátozzák az Etna miatt. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Kritikus napok jönnek a paksi atomerőműnél, ahol minden centiméter számít a Duna vízállásában. A miniszterelnök szerint holnap és holnap után akár további 15 centimétert is apadhat a folyó, miközben a szakemberek azért dolgoznak, hogy üzemben maradhasson az erőmű még működő két turbinája. Magyar Péter jelezte, a bárkák süllyesztésétől néhány centiméteres vízszintemelkedést várnak. A ráckevei soroksári Dunaág zsilipnyitása további 2 centimétert jelenthet Paksnál, csütörtöktől pedig az osztrák vízgyűjtőkről érkező utánpótlás javíthat a helyzeten. Ingyenesen látogatható augusztus 20-án a Szent István terem és a Citadella kiállítása is. A budavári palotában a Szent István terembe előzetesen lehetett regisztrálni. Ez azonban már lezárult, az ünnepnapon viszont a helyszínen korlátozott számban még lehet belépőt igényelni. A Citadellán a Szabadság bástyája című kiállítás várja díjmentesen a látogatókat, délután 3-tól pedig családi és zenei programokat is tartanak. Az esti tűzijáték mindkét helyszín több pontjáról látható lesz. A nagy érdeklődés miatt ugyanakkor lezárásokra is, létszámkorlátozásokra is számítani kell. A Szatmár-Beregi térség ízeivel és a vidéki élet hagyományaival ismerkedhetnek meg az érdeklődők az idei nyitott porta napokon. Augusztus 22-től 12 településen összesen 14 porta várja a látogatókat. A középpontban a szatmári szilva áll, meg lehet nézni például, hogyan készül rézüstben 24 órán át főzött szilvalekvár, de más helyi specialitásokat is megkóstolhatnak a vendégek. A környék éttermei különleges szilvás fogásokkal készülnek. A portákat autóval, lovaskocsival vagy szervezett kerékpárúton is fel lehet keresni. A nyitott portanapok később országszerte folytatódnak egészen október 4-éig. Ismét korlátozták a légi forgalmat a Catániai repülőtéren. Az Etna kitörése miatt két érkezési szektort is lezártak, óránként csak 5 járatot fogadnak. Az induló gépeket egyelőre nem érinti a korlátozás. Helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, északnyugaton lesz több felhő. Délen és délkeleten ugyanakkor még nagy részt derült, vagy gyengén felhős idő várható. A szél többnyire mérsékelt marad, de a Kisalföldön és az Alpok alján időnként megélénkülhet. A nap folyamán többnyire erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk. A csúcshőmérséklet általában 32 és 37 fok között alakul, északon, északnyugaton viszont helyenként csak 29-31 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Szép délutánt kívánok mindenkinek, könnyű hétkezdést, én Majoros Rita vagyok, és egy kis hűsölést így a nagy forróság után. Elvileg ma erre számíthatunk, és a legjobb zenékre itt a Best FM-en. Mindenféle földi jót hozok, úgyhogy maradjanak velem így az ebéd közben, után is. Timbalanddal, Nelly Furtadóval és Justin Timberlake-kel. Már indítok is.
0: Best FM.

0: Tudom, hogy akarod.
1: Best FM van a legjobb zenék. Szép délután mindenkinek. Kellemes hétfőt, már amennyire azért egy hétfő lehet kellemes, de én tényleg a legjobbakat kívánom mindenkinek ma délutára is. Töltsenek velem pár percet, vagy jó pár órát a mai délutánból, akár munkaidő közben, feltéve, ha a főnök megengedi, és hallgassunk együtt isteni zenéket egy kicsit munka mellé, utazás közben, vagy még egy kis nyaralás, vagy pihenés mellé is hozom a kedvenceket, hozom a napkérdését is természetesen, de a főszerepben az isteni muzsikák lesznek, mint George Michael és a Too Funky, de itt lesz Christina Aguilera, Lil Kim, Maya és Pink és a Lady Marmalade, most pedig a TLC és a No Scrubs érkezik. Szép napot!

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is sokan ülnek autóban, kamionban, teherautóban, tényleg bármilyen járműben, akár biciklin, vigyázzunk egymásra, és egyébként az úton dolgozókra is, mert jó pár helyen dolgoznak az utakon. Én folyamatosan jövök ma is az információkkal, úgyhogy utazzunk együtt. Az M7-esen a Balaton felé Martonvásár csomópont közelében a 31-es kilométernél megszűnt a sávzárás, ez az legutóbbi információm, de kialakult időközben egy nagy torlódás az érdi szakasztól, úgyhogy több kilométeres araszolásra kell készülni, tehát a Balaton felé az M7-esen. Legutóbb ezt kaptam, ha önök többet tudnak, más látnak, vagy máshonnan van infójuk, hívjanak vagy írjanak a 0620 55 55 155-ös számon. Jó utat mindenkinek, és ma is balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Miller Dávid süt a nap dala után, egy kis ízelítő jön a következő órából, mert hogy eltelt egy óra délutánból, jönnek a legfrissebb hírek egykor, aztán itt lesz majd a Maroon 5 és a Makes Me Wonder. És zenél majd a Roy és Ádám, és jön a Feketén a Hófehér.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

0: a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék. Gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Palkonya.hu. Főtámogatónk a Pente Autóház Pécs.
0: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
3: irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak.
4: 101.7 Best FM.
0: A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Lauer a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen klasszik house slágereivel. Night Shift-tel az éjszakában délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék.
5: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es
6: és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

0: Best FM.
1: A legjobb zenék.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Fogadópont nyílt a Pakson dolgozó szakemberek támogatására. Olcsóbbak lettek a panelek, mérséklődik a hőség. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Fogadópontot nyitottak Pakson azok támogatására, akik a Duna vízszintjének emelésén dolgoznak. Az Erzsébet szállóban várják a lakossági felajánlásokat a bárkák irányított süllyesztésében résztvevők számára. A munkálatok szombat reggel kezdődtek, a mérések pedig a vízszint emelkedését mutatják. A helyszínen több százan dolgoznak egyszerre, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek. A beavatkozás célja, hogy az alacsony dunai vízállás ellenére biztosítani lehessen a paksi atom erőmű működéséhez szükséges vízellátást. Komoly tűz pusztított Szeged határában, elért egy autókereskedést is, ahol több kocsi kigyulladt, közölte a Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A száraz fű és az ajnövényzet kapott lángra a város külterületén, az M43-as és a 47-es főút csomópontja közelében, több mint 10 hektáron. Több település tűzoltóit vezényelték a helyszínre. Végeztek az oltással a Salgó-Tarjáni hulladéklerakóban is, ahol mintegy 1500 négyzetméteren égett a szemét már szerda óta. Hónapok óta folyamatosan csökken a panel lakások ára, februárban tetőzött, azóta viszont tartós lejtmenetet lehet rögzíteni az adásvételek alapján. Az egyik ingatlan közvetítő friss összesítése szerint a csúcson az átlagos négyzetméter ára alig 11%-kal maradt el a téglaépítési otthonokétól, azóta viszont ismét nyílik az olló. A tégla lakásokért ugyanis egyre többet kérnek a tulajdonosok, összességében alig érzi meg mindezt a piac, akik lakást vennének nem járnak jobban, mint mondjuk az évelején. Sőt, nagyjából 1%-kal még emelkedtek is az árak. Új módszert javasolnak a klímaváltozás hatásainak mérséklésére. Amerikai kutatók tengeri sóval fehérítenék a felhőket. A számítógépes modellezés szerint több napfényt vernének így vissza az űrbe, vagyis hűtenék a légkört. A technológia azonban még nem áll készen a gyakorlati alkalmazásra. Ráadásul a szimulációk szerint a beavatkozásnak nem várt következményei is lehetnek. Európában és Ázsiában például fokozódhat a szárazság. Északnyugaton megnövekszik a felhőzet, ahol helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. Délen, délkeleten nagyrészt derült vagy gyengén felhős idő várható. A folytatásban erőteljes gomoly felhőképződés várható, emellett mindenütt több órára kisüt a nap. A legtöbb napsütés a délalföldön lesz. A legmagasabb hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között lesz. Északnyugaton azonban néhol 29-31 fok körül alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után is csodás délutánt, kellemes étfőt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, na menjünk tovább együtt, és hallgassunk jó zenéket egyszerűen. Hát, ha úgy könnyebben beindul a hét, mondjuk a Maroon 5 talával jön a Makes Me Wonder, de munka közben szól majd Kim Mazzell és a Young Hearts Run Free-vel, Faithless pedig Dido-val indítja az órát, Here a One Steps Too Far. Szép napot!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Mostanában baráti társaságokban többször feljött témának a külön kassa, vagy éppen közös kassa egy párkapcsolatban, úgyhogy arra gondoltam, hogy a hallgatóktól is megkérdezem, hogy kinek mi a tapasztalata, kinek mi a hitvallása ebben, legyen közös kassa, külön kassa, mindenkinek meg legyen a saját pénze, és mondjuk az albérlet, stb. Ilyeneket közösen fizetik, mondjuk mindenki akár a fizetésének megfelelő mértékben. Én bevallom őszintén, ennek vagyok a híve, de pont ezért jöhetnek a válaszok a kérdésre, hogy ki hogy van ezzel a dologgal, pénzügyekkel egy párkapcsolatban. Szerintem itt azért nagyon sok minden elcsúszhat, ha pénzügyekről van szó, úgyhogy pont ezért érdekel, hogy mit gondolnak a hallgatóink. Közös kassa vagy külön kassa? 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide a tapasztalatok, a vélemények, mi az, amikor mondjuk már házasságon belül vannak és gyermek is van, akkor ott megváltozik-e a helyzet, szóval tényleg érdekel mindenkinek a tapasztalata, és én pedig cserébe a legjobb zenéket hozom. Egy kis zenei aláfestésként érkezik Kim Mazzell és a Young Hearts Run Free, vagy éppen a Roy és Ádám és a Feketén a Hófehér. Will Smith pedig a jó hangulatot viszi tovább. Getting Jiggy With It, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Kim Mazell és a Young Hearts Run Free. És figyelem az utakon, még ezt tudom mondani, mert hogy az M7-esen a Balaton felé nagyon erős a forgalom, telítettek a sávok és torlódik a forgalom. A fővárostól a Tárnoki, a Martonvásári szakaszon át lassabb haladásra kell készülni. Az M3-ason Nyíregyháza felé Gödöllő és 60 között pedig mozgó munkavégzés mellett zárják a belső sávot szakaszosan. Az egy sávra szűkülő pályaszakaszon lassabb haladásra kell itt is készülni. Az M5-ösön pedig Budapest felé terelésképítés miatt zárják a külső sávot a Kecskeméti elkerülő szakaszon. A 84-es kilométernél az egysávra szűkülő szakaszon 6-8 kilométer hosszú az araszolás. Köszönöm az információkat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155 a számunk, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár perc és 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, utána a Sixpence None the Richer és a There She Goes. És zenél majd a TNT, és itt lesz a Tiltott Perc.
2: Hogy érezzelek, hogy újra lássam, fogjam két kezem.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
3: Hogyan tudnék élni nélkülem?
4: Demién Ferenc 80. Augusztus 20-án a Pécsi Káptalan kertben. A koncert előtt a Hogyan tudnék élni nélküled filmvetítés is vár. Egy jegy, dupla élmény. Jegyek gag.jegy.hu.
5: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 20-án Demién 80 Pécsett a Káptalan kert színpadán. A koncert előtt levetítik a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet. Jegyek kaphatók gag.jegy.hu. A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék, gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Bővebb információ palkonya.hu. Augusztus 20-án a Káptalan kertben fellép Demién Ferenc, vagy másnap Azaria. Bővebb információ és jegyelővétel www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
6: Augusztus 28-án a Kodály Központ kulisszatitkai címmel vezetett séta lesz a Kodály Központban, aminek során megismerhetjük az épület történetét, akusztikáját és érdekességeit. Besétálhatunk a színfalak mögé, megismerhetjük a backstage működését és az összes titokra fény derül. Augusztus 28-án a Solnai Táncházak sorozat keretében a Bohaj zenekart látjuk majd vendégül, ezúttal a Színház téren. Ők évtizedek óta vannak már kapcsolatban a magyar néptánccal és a népzenével, úgyhogy nagyon jó hangulatú kis program lesz ez. A repertoárjukban megtalálhatók felvidéki, moldvai és erdélyi zenék is. Augusztus 28-ától 30-áig jön a gyerekek által legjobban várt rendezvény, a Szamár Fő Fesztivál a Solnai negyedben. Idén is rengeteg érdekes programmal készülünk. Ha csak a zenei kínálatot nézzük, itt lesz például Grillus Vilmos, Szalóki Ági, Bíró Eszter és Varó Dániel egy irodalmi koncertet fog tartani.
5: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Elaludhatott a sofőr, ezért történhetett a tegnapi buszbaleset. Emberfeletti munka zajlik Paksnál, a Balaton közepén rendeznek petank meccset. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok.
2: Őrizetbe vették az M3-ason történt tragikus buszbaleset sofőrjét. A rendőrség halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást ellene letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság. A lengyel zarándokokat szállító autóbusz tegnap hajnalban szenvedett balesetet az M3-as autópályán. 12 ember vesztette életét, többen pedig súlyosan megsérültek. A rendőrség elsődleges adatai szerint a jármű vezetője feltehetően elaludt a volánnál.
1: Megnyitják a ráckevei soroksári Dunák zsilipjét, hogy ezzel is több víz jusson a paksi atomerőműhöz, és tovább működhessen a két még üzemelő turbina. A miniszterelnök szerint 2 centivel növelhetik így a vízszintet. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, zajlik a két 80 méteres bárka lassú süllyesztése, illetve a fenék küszöb építése a Dunán. Több százan dolgoznak a helyszínen. A kedd és a szerda lesz a kritikus, mivel addig további 14-15 centis apadás várható. Közben várják a felajánlásokat az elmúlt évtizedek legjelentősebb dunai védelmi munkálatain közreműködők számára. Pakson az Erzsébet szállóban alakították ki a fogadópontot. Horvátországban őrizetbe vettek 4 embert, akik a gyanú szerint szándékosan próbáltak tüzet okozni Zára térségében. Környékbeliek riasztották a rendőröket, miután feltűnt nekik a csoport. Az elmúlt napokban több helyen is óriási pusztítást okoztak a lángok Dalmáciában. Omis térségében 1 ember meghalt, sok lakost és turistát ki kellett menekíteni. Köztük volt 500 magyar nyaraló is, akiknek nem esett bajuk. Különleges sportfesztivál a Balatonon. Szeptember 2-a és 6-a között Badacsony-Tomajon és Keszthelyen lesz a 4. Balaton Petank és Mölki Fesztivál. A Balatonon egy kompon lesz a petank főversenyszám döntője, a Mölki Fesztivált pedig Keszthelyen tartják. Utóbbi egy finn dobójáték. A komp Tihanyból indul, a 3 fős csapatok pedig Badacsony előtt mérkőznek egymással nemzetközi játékvezető közreműködésével. A mérkőzés kezdetét pedig rendhagyó módon a komphajó kürtje jelzi majd. Helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, északnyugaton lesz több felhő. Délen és délkeleten ugyanakkor még nagy rész derült, vagy gyengén felhős idő várható. A szél többnyire mérsékelt marad, de a Kisalföldön és az Alpok alján időnként megélénkülhet. A nap folyamán többnyire erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk. A csúcshőmérséklet általában 32 és 37 fok között alakul, északon, északnyugaton viszont helyenként csak 29-31 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után is csupa izgalmas zene a 90-es, 2000-es évekből. Nagy kedvencek. Én Majoros Rita vagyok, már hozom is őket, mint például Shania Twain nótáját, ez lesz a Man, I Feel Like a Woman, de jön majd a BSV és a Passport, itt lesz az Alcazar, a Sixpence on the Richer, de most a szeptemberrel indul az óra. Jön a Cry for You.
0: Best FM,

Best FM a legjobb zenék, szép délutánt kívánok mindenkinek. A nap kérdésére már elég sok válasz érkezett, úgyhogy szemezgessünk ebből. A téma pedig a párkapcsolaton, házasságon belüli közös kassa vs. külön kassa. Nézzük a véleményeket. Éva azt írja, nálunk minden pénz egy helyre megy, nem az enyém, nem a tiéd van, hanem a miénk. Szerintem egy házasságban ez sokkal kevésbé számolgatós. Azt írja András, mi külön kasszán vagyunk, és ettől még mindenben társak vagyunk. A rezsit, hitelt, gyerekre költött dolgokat közösen fizetjük, a maradék viszont mindenkié. Szerintem egyébként ez is jól hangzik. Eszter írt, nálunk három számla van, egy közös, egy-egy saját. A fizetésünk egy részét közösen kezeljük, a többivel mindenki azt csinál, amit akar, nekünk tökéletesen működik. Bevallom őszintén, nekem is ez a legszimpatikusabb. Na de jöhetnek az érvek, ellenérvek minden mellett, és persze minden ellen. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Egyébként a legtöbben eddig azt írták, hogy ha már gyerek van, akkor inkább közös kassza hívei, de nagyon sokan megugorták, vagy megugrották egyébként ezt a három számla van dolgot, vagy legalább kettő, és akkor van egy közös boríték, mondjuk így. Na de tényleg érdekelnek a tapasztalatok. 0-20-55-55-155, még egyszer a számunk, de egyébként Facebookon, Instagramon is kint van a kérdés, úgyhogy jöhetnek a kommentek. Mellé pedig egy klasszikus Shania Twain dal, Man, I Feel Like a Woman, itt a Best FM-en. Let's go, girls.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok minden úton lévőnek, legyenek óvatosak, én pedig meghoztam a legfrissebb információkat. Az M0-áson ugyanis baleset történt, méghozzá az M4-es csomóponttól az M1-es felé vezető oldalon a 38-as kilométernél le is zártak egy sávot. Az egy sávra szűkülő pályaszakaszon lassulás van és legalább 6-7 kilométeres torlódás emiatt. Az M7-esen is nagyon sokan tartanak a Balaton felé, de úgy tűnik, hogy jelentősebb fennakadások nincsenek. Az M3-ason Nyíregyháza felé pedig Gödöllő és 60 között mozgó munkavégzés mellett szakaszosan lezárják a belső sávot. Itt is ugye egy sávra szűkül a pályaszakasz, úgyhogy lassabb haladásra kell készülni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 20-án Demény 80 Pécsett a Káptalan kert színpadán. A koncert előtt levetítik a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet. Jegyek kaphatók gag.jegy.hu. A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék, gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Bővebb információ palkonya.hu. Augusztus 20-án a Káptalan kertben fellép Demjén Ferenc, vagy másnap Azaria. Bővebb információ és jegyelővétel www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
3: Augusztus 28-án a Kodály Központ kulisszatitkai címmel vezetett séta lesz a Kodály Központban, aminek során megismerhetjük az épület történetét, akusztikáját és érdekességeit. Besétálhatunk a színfalak mögé, megismerhetjük a backstage működését és az összes titokra fény derül. Augusztus 28-án a Solnai Táncházak sorozata keretében a Bohaj zenekart látjuk majd vendégül, ezúttal a Színház téren. Ők évtizedek óta vannak már kapcsolatban a magyar néptánccal és a népzenével, úgyhogy nagyon jó hangulatú kis program lesz ez. A repertoárjukban megtalálhatók felvidéki, moldvai és erdélyi zenék is. Augusztus 28-ától 30-áig jön a gyerekek által legjobban várt rendezvény, a Summer Fall Fesztivál a Solnai negyedben. Idén is rengeteg érdekes programmal készülünk. Ha csak a zenei kínálatot nézzük, itt lesz például Grillus Vilmos, Szalóki Ági, Bíró Eszter és Varó Dániel egy irodalmi koncertet fog tartani.
2: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
4: Csütörtökön kezdődnek a Harkányi Fürdő Fesztivál programjai. Egy hideg front vett véget a kánikulának. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Csütörtökön kezdődik a 31. Harkányi Fürdő Fesztivál, ahol 4 napon át számos programmal várják a látogatókat. Több színpadon zajlanak majd az események. Gyermekprogramok, helyi és környékbeli csoportok bemutatkozása várja a közönséget, és lesznek sztárvendégek is. Érkezik mások mellett a Republik, Kökény Dani, a Cosmix, Jude Law és Radics Gigi is. A Fürdőfesztiválon a Harkányi állandó lakcímmel rendelkezők tiszteletjeggyel vehetnek részt. Az érintettek a belépőket a fesztivál ideje alatt a Platán kapunál vehetik át személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával. Tragikus tűzesetről számolt be a katasztrófavédelem. Kigyulladt egy fabódé vasárnap éjszaka Komlón a Bajcsy-Zsilinszky utcában. Az esethez a város hivatásos tűzoltóit riasztották. A 9 négyzetméteres bódé teljes terjedelmében égett. Az egység egy vízsugárral oltotta el a lángokat. A tűzoltók az utómunkálatok során az épületben egy holttestet találtak. A katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indított az eset körülményeinek és a tűz keletkezési okának tisztázására. Folytatódik a szúnyoggyérítés az országban. A katasztrófavédelem tájékoztatója szerint ezekben a napokban 7 megyében és Budapest területén értják majd a vérszívókat. Baranyában a tervek szerint Siklós, Villány és Kisharsány térségében várható földi kémiai gyérítés a hét első felében. A felhasznált szer emberre, melegvérű állatra veszélytelen. Szeptember elején rendezik a Kozár-Mislenyi Városnapokat, ahol újra lesz főzőverseny. A Művelődési Központ szervezi az eseményt, melyen a csapatok kakasból készült ételekkel versenyezhetnek. A főzőversenyt szeptember 5-én rendezik. A szervezők csapatonként egy kakast biztosítanak, minden másról az indulóknak kell gondoskodniuk. A csapatok jelentkezését augusztus 31-ig várják. A részletekről Kozár Mislenyi honlapján lehet tájékozódni. A labdarúgó MB2 vasárnapi játéknapján a Szent Lőrinc hazai közönség ellen lépett pályára a Csákvár ellen. A meccsen 3-2-es hazai győzelem született. A negyedik forduló után a tabellát a Soroksár vezeti. A Szent Lőrinc jelenleg a harmadik helyen áll, úgy, hogy a második fordulóban a kánikula miatt elmaradt egy mérkőzése. A HRM Kozár Mislenny ebben a fordulóban sem tudott nyerni, és jelenleg a tabella utolsó helyén áll.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
4: Pécset több helyszínen is burkolatjavítási munkák lassítják a forgalmat. Közműépítés miatt az Atinai út egy szakaszán sávlezárásra kell számítani. A Rákóczi úton a NAV előtti szakaszon betonburkolatot cserélnek. Itt a hónap végéig útszűkület van érvényben. Folytatódnak az ivóvízhálózati munkák, emiatt a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját, valamint a Jegenyés utca északi kijáratát lezárták. Ma a késő esti éjszakai órákban érheti el a hidegfront térségünket, záporok, zivatarok is érkezhetnek. Holnap kezdetben még előfordulhat további csapadék, aztán napközben hosszabb, rövidebb napos időszakokra számíthatunk. Az északnyugati szél sokfelé élénk lesz. Reggel 17, napközben 27 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Friss hírek, információk legközelebb 4 órakor a Best FM-en. Hello Pécs, kellemes étkezést kívánok, a mikrofonnál este a haték H. Horváth László. Rövidesen foglalkozunk a komlói bányászapokkal, előtte viszont szólnak a dalok, megállás, megszakítás mentesen. Kezdünk a French Affair-rel, My Heart Goes Boom.
0: 101.7 Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM, a legjobb zenék.
1: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult, annyi.

élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt, tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élveszt, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élveszt az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek,

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Ma is várom a közlekedési információkat, a számom 30-as 889-107-es, SMS-ben és Viberen keresztül este 6-ig lehet üzenni. Hamarosan érkezik a hideg front, ezzel kapcsolatban időjárási infókat is hozok nem is sokára, addig is velünk lesz a Westlife és Zséda, illetve most a 90-es klasszikus 98-ból, ez a Spike és a Respect a Best FM-en.

0: A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Kiadták a citromsárga figyelmeztetést a várható záporokhez hivatalok miatt, ugyanis ma este ér minket egy hideg front, jelenleg viszont még mindig nagyon meleg van, a 34-35 fokot méretünk Pécsett. Holnap reggel 16, napközben maximum 26 fokra készülhetünk, megtűnik a csapadék hajlam, viszont marad a szél, amely akár viharossá is fokozódhat. Nem tart sokáig a lehűlés, ugyanis szerdán már 32, csütörtökön 33, pénteken 36-37 fok lesz, míg a hétvége nagyjából 30-32 fokot tartogat. Én pedig dalokat, hiszen hamarosan folytatódik a zenei maraton. Velünk lesz majd többek között Kenny Williams Monilával közösen, előtte Ricky Martin és a She Bangs Soul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Hogyan tudnék élni
3: nélküled? Demién Ferenc 80. Augusztus 20-án a Pécsi Káptalan kertben. A koncert előtt a Hogyan tudnék élni nélküled filmvetítés is vár. Egy jegy, dupla élmény. Jegyek gag.jegy.hu.
4: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

Magam, pedig körülöttem lassan már mindenki ugyanolyan. Elmesélhetném azt is, hogy milyen érzés, ha jön a kérdés, miért vagyok ugyanabban, amiben tegnap. Aki meg nem érdemli meg, az mindent megkap. Yeah.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Szeptember 3 és 6 között jön az idei komlói bányászapok rendezvénysorozat, fellép majd többek között a Well Hello, a Kacaj, DJ Jamila, a Hiperkarma, a Honeybeast, illetve a Cheese zenekar is, akik nagyon szuper tunyódalokat fognak énekelni. Rövidesen délután 4 órakor meghallgatjuk a legfrissebb híreket Insanitól, előtte énekel Seal, itt a Kiss from a Rose, a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Egy brit duóval folytatjuk hamarosan, érkezik a Kosin, valamint a Hágyú. Előtte viszont itt vannak a legfrissebb hírek és információk délután 4 órakor a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Időközi önkormányzati képviselőválasztást tartottak vasárnap Mohácson. 30 fok alatt maradt kedden a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Időközi önkormányzati képviselőválasztást tartottak vasárnap Mohácson, a város 4-es számú egyéni választókerületében. A voksolást azért kellett kiírni, mert a körzet korábbi képviselője áprilisban egyéni országgyűlési mandátumot szerzett, és lemondott önkormányzati tisztségéről. A megüresedett helyért 4-en indultak. A legtöbb voksot Horváth Ákos független jelölt kapta. Ő a szavazatok több mint 38%-ával lett képviselő. A vasárnapi voksoláson összesen 522-en szavaztak érvényesen. Újabb halálos siklóernyős baleset történt Baranyában. A Palkonya Újpetrei Német Nemzetiségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület a közösségi oldalán azt írja, vasárnap ismét a szársomjóhoz riasztották őket. A siklósi és a villányi hivatásos egységekkel, a Határszél Egyesülettel, valamint a villányi és maisi önkéntes tűzoltókkal együtt siettek a helyszínre, ám a szerencsétlenül járt siklóernyős életét már nem tudták megmenteni. Az egységek a nehezen megközelíthető terepen az elhunyt kiemelését követően gyalogosan juttatták el a holttestet a mentési pontig. Idén 263 mohácsi rászoruló gyermek részesülhet gyermekvédelmi pénzbeli juttatásban. A város önkormányzatának közlése szerint az érintettek 6000, illetve 6500 forint támogatást kapnak. Az összeg augusztus 24-től vehető át a Mohácsi Városháza pénztárában nyitvatartási időben. A támogatás átvételéhez személyi igazolvány vagy meghatalmazás bemutatása szükséges. Ezen a héten is dolgoznak a revizorok, folytatódnak az adóhatósági ellenőrzések Baranyában. Folyamatosan vizsgálják a szezonális zöldséget, gyümölcsöt árusítókat a megye egész területén. Emellett kedden Sásdon lehet számítani a NAV munkatársainak érkezésére, akik elsősorban a Rákóczi úton található üzleteket ellenőrzik majd. Kialakult a Carbonex Komló kézilabda csapatának őszi menetrendje. Az NB1 B-ben az együttes szeptember 4-én pénteken kezdi meg a küzdelmeket, idegenben a Cegléd vendégeként, majd a második fordulóban szeptember 12-én a Várpalotához utazik a csapat. Az első hazai bajnoki meccsre egy héttel később kerül sor, amikor a békési FKC érkezik Komlóra. A további részletek a csapat közösségi oldalán érhetőek el.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
2: Pécset több helyszínen is burkolatjavítási munkák lassítják a forgalmat. Közműépítés miatt az Atinai út egy szakaszán sávlezárásra kell számítani. A Rákóczi úton a NAV előtti szakaszon betonburkolatot cserélnek. Itt a hónap végéig útszűkület van érvényben. Folytatódnak az ivóvízhálózati munkák, emiatt a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját, valamint a Jegenyés utca északi kijáratát lezárták. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a késő esti éjszakai órákban érheti el a hidegfront térségünket, záporok, zivatarok is érkezhetnek. Holnap kezdetben még előfordulhat további csapadék, aztán napközben hosszabb, rövidebb napos időszakokra számíthatunk. Az északnyugati szél sokfelé élénk lesz, reggel 17, napközben 27 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Friss hírek, információk, legközelebb 5-kor a Besten. Anni, neked köszönöm, addig is jó munkát. Jön a 31. Harkányi Fürdőfesztivál, mindjárt ezzel foglalkozunk, addig is szólnak a dalok, megállás, megszakítás mentesen. Itt lesz többek között a Bam Funk MC's, a Back to Black, ez pedig már a Kosin dala, szól a Hide You a Besten.
1: 101.7 Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Augusztus 20 és 23 között jön a 31. Harkányi Fürdőfesztivál, lesz majd többek között Kinder Disco DJ Kovács Tomival, fitness bemutató, bűvés show, hastánc bemutató, mellé és hasszépségverseny. Fellép majd a Váradi Roma Café, Radics Gigim, Rostán Szabika, Farkasázi Réka és a Tintanyúl, a Kerozin Erős és Piggy Boy, Lengyel Johanna, Jude Law, az UFO, a Cosmix Republic, Kökény Dani, Kuki és még Pixa is. 30-as, 889, 107-es, folyamatosan várom a közlekedési információ SMS-ben, illetve Viberen keresztül. Rövidesen folytatom majd egy rendőrségi felhívással, addig is hallgatjuk a dalokat. Énekel többek között Justin Timberlake, Senorita, ez pedig a Faith No More 90-es klasszikusa Easy, a Best FM-en.

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. A pécsi rendőrök keresik a kalányos Szintiát, éppen ezért a hallgatók segítségét kérik. A 20 éves nő elköltözött volt párjától, mivel azzal megromlott a kapcsolata, azóta magáról életjelet nem adott, tartózkodási helye ismeretlen, a felkutatására tett rendőrintézkedések eddig nem vezettek eredményre. A fiatal nő vékony testalkatú, körülbelül 165-170 cm magas, haja hosszú és fekete, szeme színe barna. A pécsi rendőrkapitányság arra kéri a hallgatókat, hogyha valaki látta a nőt, vagy éppen tud annak jelenlegi tartózkodási helyéről, azt tegyen bejelentést akár névtelensége megőrzése mellett a 0680 555 111-es, vagy a 112-es központi segélyhívó számon, illetve várják személyesen is a pécsi rendőrkapitányságon. A zenei maraton már is folytatódik, rövidesen jön a Molnár Ferenc Karamell és a Csillagom, előtte zenél a Unique.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Augusztus 17-e hétfő van, névnaposok a játszintok, jönnek a születésnaposok. 68 éves Moravec Levente, színész, rendező, író, a Pécsi harmadik színház tulajdonosa, valamint igazgatója. Ő egyébként játszott a Kisvárosban, illetve a Jóban Rosszban sorozatban is. 67 éves Belinda Carlisle, amerikai énekesnő, és 66 éves Sean Penn, kétszeres Oscar-díjas színész, nem utolsó sorban ma lett 30 éves Radics Gigi énekesnő. A folytatásban hamarosan meghallgatjuk a legfrissebb híreket, addig is jön a Molnár Ferenc Karamell, valamint a Csillagom, a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Jön a folytatásban a francia lemezlovas Martin Solveig, tőle szól a Rocky Music, előtte meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat délután 5 órakor a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék, gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Palkonya.hu. Főtámogatónk a Pente Autóház Pécs.
3: Annyi út áll előttünk. Van, már régóta kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Chery modellek már 8.590.000 forinttól. Chery Auto. Minden útra van.
4: További részletek. Steba Kft. Pécs, Zsolnai Vilmos utca 109.
5: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
1: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 20-án Demény 80 Pécsett a Káptalan kert színpadán. A koncert előtt levetítik a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet. Jegyek kaphatók gag.jegy.hu. A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék, gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Bővebb információ palkonya.hu. Augusztus 20-án a Káptalan kertben fellép Demjén Ferenc, majd másnap Azaria. Bővebb információ és jegyelővétel www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
6: Augusztus 28-án a Kodály Központ kulisszatitkai címmel vezetett séta lesz a Kodály Központban, aminek során megismerhetjük az épület történetét, akusztikáját és érdekességeit. Besétálhatunk a színfalak mögé, megismerhetjük a backstage működését és az összes titokra fény derül. Augusztus 28-án a Zsolnai Táncházak sorozata keretében a Bohaj zenekart látjuk majd vendégül, ezúttal a Színház téren. Ők évtizedek óta vannak már kapcsolatban a magyar néptánccal és a népzenével, úgyhogy nagyon jó hangulatú kis program lesz ez. A repertoárjukban megtalálhatók felvidéki, moldvai és erdélyi zenék is. Augusztus 28-ától 30-áig jön a gyerekek által legjobban várt rendezvény, a Summer Fall Fesztivál a Zsolnai negyedben. Idén is rengeteg érdekes programmal készülünk. Ha csak a zenei kínálatot nézzük, itt lesz például Grillus Vilmos, Szalóki Ági, Bíró Eszter és Varó Dániel egy irodalmi koncertet fog tartani.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
7: Csütörtökön kezdődnek a Harkányi Fürdő Fesztivál programjai. Egy hideg front vett véget a kánikulának. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Csütörtökön kezdődik a 31. Harkányi Fürdő Fesztivál, ahol 4 napon át számos programmal várják a látogatókat. Több színpadon zajlanak majd az események. Gyermekprogramok, helyi és környékbeli csoportok bemutatkozása várja a közönséget, és lesznek sztárvendégek is. Érkezik mások mellett a Republik, Kökény Dani, a Cosmix, Jude Law és Radics Gigi is. A Fürdőfesztiválon a Harkányi állandó lakcímmel rendelkezők tiszteletjeggyel vehetnek részt. Az érintettek a belépőket a fesztivál ideje alatt a Platán kapunál vehetik át személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával. Tragikus tűzesetről számolt be a katasztrófavédelem. Kigyulladt egy fabódé vasárnap éjszaka Komlón a Bajcsy-Zsilinszky utcában. Az esethez a város hivatásos tűzoltóit riasztották. A 9 négyzetméteres bódé teljes terjedelmében égett. Az egység egy vízsugárral oltotta el a lángokat. A tűzoltók az utómunkálatok során az épületben egy holttestet találtak. A katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indított az eset körülményeinek és a tűz keletkezési okának tisztázására. Folytatódik a szúnyoggyérítés az országban. A katasztrófavédelem tájékoztatója szerint ezekben a napokban 7 megyében és Budapest területén értják majd a vérszívókat. Baranyában a tervek szerint Siklós, Villány és Kisharsány térségében várható földi kémiai gyérítés a hét első felében. A felhasznált szer emberre, melegvérű állatra veszélytelen. Szeptember elején rendezik a Kozármislenyi Városnapokat, ahol újra lesz főzőverseny. A Művelődési Központ szervezi az eseményt, melyen a csapatok kakasból készült ételekkel versenyezhetnek. A főzőversenyt szeptember 5-én rendezik. A szervezők csapatonként egy kakast biztosítanak, minden másról az indulóknak kell gondoskodniuk. A csapatok jelentkezését augusztus 31-éig várják. A részletekről Kozármislenyi honlapján lehet tájékozódni. A labdarúgó MB2 vasárnapi játéknapján a Szentlőrinc hazai közönség ellen lépett pályára a Csákvár ellen. A meccsen 3-2-es hazai győzelem született. A negyedik forduló után a tabellát a Soroksár vezeti. A Szentlőrinc jelenleg a harmadik helyen áll, úgy, hogy a második fordulóban a kánikula miatt elmaradt egy mérkőzése. A HR-en Kozármislenyi ebben a fordulóban sem tudott nyerni, és jelenleg a tabella utolsó helyén áll.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
7: Pécset több helyszínen is burkolatjavítási munkák lassítják a forgalmat. Közműépítés miatt az Atinai út egy szakaszán sávlezárásra kell számítani. A Rákóczi úton a NAV előtti szakaszon betonburkolatot cserélnek. Itt a hónap végéig útszűkület van érvényben. Folytatódnak az ivóvízhálózati munkák, emiatt a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját, valamint a Jegenyés utca északi kijáratát lezárták. Ma a késő esti éjszakai órákban érheti el a hidegfront térségünket, záporok, zivatarok is érkezhetnek. Holnap kezdetben még előfordulhat további csapadék, aztán napközben hosszabb, rövidebb napos időszakokra számíthatunk. Az északnyugati szél sokfelé élénk lesz. Reggel 17, napközben 27 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: Friss hírek, információk, legközelebb 6-kor itt a Besten, Anni veled, holnap 3-kor folytatjuk neked, jó pihenést. Hello Pécs, kellemes délutánt a mikrofonnál, most még ebben az órában H. Horváth László, jön már is több mint 20 perc zene, megállás, megszakítás mentesen. A francia DJ-vel Martin Solveig-el kezdünk.
0: 101.7 Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szent Egyhét Best FM. Érkezik a hideg front a következő órákban, lecsaphat ránk egy zápor zivatar, széllel, nem utolsó sorban akár éggel is. Holnap jelentősen visszaesik a hőmérséklet, reggel 15-16, napközben 25-26 fokot mérhetünk, megszűnik a csapadékhajlam, viszont feltámad a szél, akár viharossá is fokozódhat. Nem tart sokáig a hideg front, hiszen szerdán már 32, csütörtökön 33, pénteken 36, akár 37 fok is lehet, míg a hétvégén 30-31 fokra számíthatunk. Az időjárás idej után hamarosan folytatjuk egy beszélgetéssel. Addig is velünk lesz No Doubt Gáspár Laci, most pedig az OMC egyetlen slágere 96-ból. Ez a How Bizarre a Best FM-en.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék. Ez a Szentegy Hit Best FM. Következő vendégem a Polics József Komló polgármestere. Témánk, hogy testületi ülés volt a héten Komlón.
1: Igen, rendkívüli testületi ülést kellett összehívnom. Volt két téma, amit nyílt ülésen tárgyalt a képviselőtestület. Harmadik téma az zárt ülésen került megtárgyalásra, így arról nem is szeretnék nagyon beszélni, és nem is tehetem meg, csak a határozati javaslat nyilvános, az meg hamarosan föl fog kerülni a holnapra. És valójában a rendkívüli testületi üléseink mindig valamilyen beruházáshoz kötődő határidő miatt válnak szükségessé. Így volt ez a mostani esetben. Az egyik pályázatunknál, a szociális területet érintő ESZA pályázatnál egy átlagban ilyen 90 millió forintos többlettámogatási igény került benyújtásra, mert a jelenlegi szabályozási rend ezt az eljárást rendet írja elő, hiába a fejezeten belül van plusz forrásunk, de a másik fejezetnél hiány van az eljárás rend miatt, a többlettámogatási igényről kellett dönteni, és valójában ez is már egy utólagos megerősítés, hisz már a hiánypótlási határidő az lejárt, ahol közösségek hogy a testületi határozat pótlólag kerül megkérdésre, hisz a nyár derekán nehéz biztosítani a testület határozat képességét, de hála Isten sikerült ez most is. A másik nyílt testületi ülésen tárgyalt napirendi pont az pedig a Komló belváros hosszú etény kerékpárút első üteméhez kapcsolódik, ahol egy lefolytatott beszerzési eljárás eredményeképpen egy tervezési munkában 735 ezer forintos hiány lépett fel, melyhez a képviselőtestület egyhangulag biztosította saját forrásból, remélem átmenetileg a szükséges fedezetet annak érdekében, hogy a vállalkozási szerződést alá tudjuk írni, és ezáltal folytatódni tudjon a tervezési munkák és kiegészítéseképpen készülő tervfejezet.
0: Folytatjuk a beszélgetést Polics Józseffel, Komló polgármesterével. Témánk, hogy közeleg augusztus 20-a, az államalapítás ünnepe.
1: Igen, mondhatom, hogy Komló városában 2011 óta városi ünnepként emlékezünk meg az államalapításról. Nem lesz ez másképp 2026-ban sem, és Szentmisével, a katolikus templomban Szentmisével kezdődik a program fél tízkor, és 11 órakor lesz az ünnepi beszéd és az ökumenikus kenyérszentelés a megújult 48-as téren. Ekkor mondhatom, hogy ünnepélyes keretek között ezen beruházási rész átadására és megáldására is sor fog kerülni, és természetesen egésznapos programokkal, kulturális szórakoztató programokkal készülünk. A gyerekeknek, a felnőtteknek, a fiataloknak a részletes program különböző hirdetésekben a Kaptár Művelődési Központ honlapján megtalálhatók. Mindenkit várunk nagyon nagy szeretettel, hogy együtt ünnepelhessük államalapításunk ünnepét.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. A zenei maraton már is folytatódik Fredékkel, az Otthon bárhol.

0: úgysem felelnél.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rossz időszak jön az allergiásoknak. Hazaszállítják az M3-as buszbaleset sérültjeit. Halálos trend terjedhet a közösségi oldalakon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már sokfelé okozhat tüneteket a parlagfű az allergiásoknak. Az érintetteknek érdemes elkezdeniük a gyógyszeres kezelést, de más módszerekkel is enyhíthetők a panaszok. A lehetőségekről Kajtor Apatini Dórát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusát kérdeztük.
2: Érdemes abban az időszakban szellőztetni, amikor amúgy is picit alacsonyabb a koncentráció, tehát ez a késő éjszakai órákban, vagy hajnalban. Hogyha hazaérünk, akkor ruhákat lecserélni, érdemes gyakran hajat mosni, mert hogyha valaki úgy fekszik le például aludni, hogy előtte kint járt és magas koncentrációban találkozott a parlagfű virágporával, akkor a párnára is rákerülhet a virágpor, és éjszaka az alvást is megnehezítheti. Érdemes figyelni arra, hogy az autóban is ablak legyen felhúzva. Nagyon fontos otthon például a nedves takarítás, tehát hogy ne csak port töröljünk, nem minél inkább nedves törlőkendővel takarítsuk le a felületeket.
1: Éjszaka 22 sérültet szállítanak haza Lengyelországba az M3-ason történt buszbaleset után. A betegeket Debrecenből különleges állami repülővel viszik tovább. A döntést a magyar orvosokkal közösen hozták meg. 18 sérült egyelőre Magyarországon marad, 5 ember pedig már hazatért. A lengyel zarándokokat szállító busz tegnap hajnalban borult az oldalára. Az 59 utas közül 12-en meghaltak. A gyanú szerint a sofőr elaludt, őrizetbe vették és eljárás indult ellene. Legalább 68 ember meghalt a Kelet-Indonéziát sújtó 7,7-es erősségű földrengésben. Több mint 100-an megsérültek, Flores szigetén pedig csak nem 13 ezer ember nem térhetett vissza otthonába. A szombati földmozgást ma reggelig mintegy 1600 utórengés követte. A légierő 13 tonna segélyszállítmányt indít a térségbe, a hadsereg pedig tábori kórház felállítására készül. Életveszélyes mutatványa a próbának követőket és lájkokat szerezni egyes autósok a közösségi oldalakon. A forgalommal szemben hajtanak fel az autópályára, miközben videót készítenek magukról. Az ilyen rendőrség szerint ez állhat egy hétvégi tragédia hátterében is. 5 tinédzser autója frontálisan ütközött egy 4-tagú család járművével. A fiatalok meghaltak, a másik autó vezetőjét és egyik utasát pedig válságos állapotban vitték kórházba. Holnap még kissé mozgalmasabb arcát mutathatja az időjárás, vastagabb felhők sodródhatnak fölénk, és többfelé eső, zápor is kialakulhat. Északkeleten közben szakadozhat a felhőzet, de záporok ott is lehetnek, délnyugatra pedig akár zivatar is érkezhet. A csúcsok 23 és 29 fok között alakulhatnak. Szerdán már sok napsütés jöhet, de északon még megnőhetnek annyira a felhők, hogy zápor vagy zivatar legyen belőlük. Csütörtökön az ünnep napján is maradhat a napos nyárias idő 30-36 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Nagyon régen volt valami olyasmi műsor valamelyik közszolgálati rádiócsatornán, hogy klasszikusok délidőben. Hát nálunk a klasszikusok mindig este 6-kor jönnek. Mindegy, hogy funkiról, dance-ről, vagy éppen hip-hopról és R&B-ről van szó. Hétfőnként a house klasszikusokból válogatunk. Úgyhogy eljött a Classic House 120 percének ideje. 6-től 7-ig én Whiteboy, 7-től hétfői rezidensünk Lauer Krisztián a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift!

és mindenki tudja végtelenítve hallgatni a mixeimet a Mixcloud profilomon, aminek egyrészt nagyon örülök, másrészt hát csak magamnak csinálom a bajt, ugye, mert mindig azt mondom, hogy ha mindegyik mixem van 100 meghallgatás, akkor jön a következő 5-ös adag, és az 1-2 héttel ezelőtt feltöltött 5-ös adag mindegyikén már van bőven 100, sőt van, amin 200-300 meghallgatás is, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm egyrészt, másrészt akkor megint nálam patog a labda, rajtam van a sor, hogy megint 5-öt feltöltsek. Amíg ezt megcsinálom, addig ezt az oda feltöltött 155-öt még pörgessétek, hallgassátok bátran, mixcloud.com/DJ Whiteboy, a mixek mellett pedig természetesen ott vannak a tracklisták is. Just

It's you I want.

Kifelé a nyárból egyre többet jön velünk szembe a kérdés a profiaikon keresztül is, meg a 0625555155-ös Viber számunkra is, hogy mi van ősztől, lesznek-e Best FM Nácsi partik? Még mindig csak azt tudjuk mondani, hogy dolgozunk rajta, továbbra is több opció van, mondhatni több vasat tartunk a tűzbe. Valahol mi ősztől megjelenünk majd havi rendszerességgel minimum, a 100%. De az a legbiztosabb, hogyha feliratkoztok a Best FM Night Shift profiainkra, Facebookon és Instagramon,

0: A legjobb zenék Mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Classic House még egy órán keresztül, Lauer Krisztiánnak hétfői rezidensünknek köszönhetően a következő órában is, úgyhogy gyors helyet csere, és pár perc múlva innen folytatjuk, senki nem menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 20-án Demény 80 Pécsett a Káptalan kert színpadán. A koncert előtt levetítik a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet. Jegyek kaphatók gag.jegy.hu. A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék, gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Bővebb információ palkonya.hu. Augusztus 20-án a Káptalan kertben fellép Demjén Ferenc, majd másnap Azaria. Bővebb információ és jegyelővétel www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Augusztus 28-án a Kodály Központ kulisszatitkai címmel vezetett séta lesz a Kodály Központban, aminek során megismerhetjük az épület történetét, akusztikáját és érdekességeit. Besétálhatunk a színfalak mögé, megismerhetjük a backstage működését és az összes titokra fény derül. Augusztus 28-án a Solnai Táncházak sorozata keretében a Bohaj zenekart látjuk majd vendégül, ezúttal a Színház téren. Ők évtizedek óta vannak már kapcsolatban a magyar néptánccal és a népzenével, úgyhogy nagyon jó hangulatú kis program lesz ez. A repertoárjukban megtalálhatók felvidéki, moldvai és erdélyi zenék is. Augusztus 28-ától 30-áig jön a gyerekek által legjobban várt rendezvény, a Szamár Fő Fesztivál a Solnai negyedben. Idén is rengeteg érdekes programmal készülünk. Ha csak a zenei kínálatot nézzük, itt lesz például Grillus Vilmos, Szalóki Ági, Bíró Eszter és Varó Dániel egy irodalmi koncertet fog tartani.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Biztosított lesz a téli gázellátás itthon. Új államtitkár felel a közigazgatásért. Napfogyatkozás után jön a holdfogyatkozás. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Biztosított lesz Magyarország téli gázellátása, közölte kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter szerint a tárolókban már most a téli fogyasztás 70%-ára elegendő földgáz van, ezt a szezon kezdetére csak nem 90%-ra emelik. A hazai termelés és az import tovább növeli a készletet. Kapitány István ugyanakkor rámutatott, az előző kormány csak az év végéig rögzítette előre a gázárát, így a tél leghidegebb hónapjaira nem maradt védelem az áremelkedéssel szemben. A kormány most egész gázévre szóló árlekötési stratégiát készít. Visszautasította az Alkotmánybíróság a Fidesz-KDNP 3 beadványát. Az ellenzéki pártszövetség az alaptörvény legutóbbi módosításait kifogásolta. Megtámadták Súlyog Tamás államfői megbízatásának megszüntetését, a képviselőkre bevezetett 12 éves időkorlátot, valamint az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárát. A testület azonban arra hivatkozott, hogy nincs hatásköre ezeknek a kérdéseknek a vizsgálatára. Új államtitkárt neveztek ki a Vidék és Településfejlesztési Minisztériumban, jelentette be Lőrinc Viktória tárcavezető. Bencsik András augusztus 15-től felel a közigazgatásért. Feladata a kormányhivatalok és a járási hivatalok munkájának felügyelete lesz. Drónokkal, lézerekkel és fényfestéssel egészül ki az idei augusztus 20-ai tűzijáték Budapesten. Az esti félórás látványprogram a magyar történelem különböző korszakait idézi fel, amint egy 10 perces tűzijáték pedig a műsor fináléja lesz. A hagyományos zászlófelvonás, tisztavatás és szentjobb körmenet mellett 10 fővárosi helyszínen koncertekkel és családi programokkal is készülnek. Újabb látványos égi jelenség érkezik. Augusztus 28-án hajnalban részleges holdfogyatkozást figyelhetünk meg Magyarországról. A jelenség 3 óra 24 perckor kezdődik, szabad szemmel azonban fél öttől válhat igazán látványossá. A legszebb szakaszra 5 óra 20 perc körül számíthatunk, amikor a föld árnyéka már a hold jelentős részét eltakarja és narancsos vöröses színbe borítja. A fogyatkozó hold reggel 6 óra előtt nyugszik le. Holnap újabb felhők érkezhetnek, miközben északkeleten már szakadozhat, gomolyosodhat a felhőtakaró. Záporokra főként arra felé készülhetünk, de Dunántúlon is előfordulhat eső, zápor, délnyugaton pedig zivatar is kipattanhat. Délután 23 és 29 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint szerdán már több napsütésre számíthatunk, gomoly felhőkkel és főként északon, északnyugaton záporokkal. Csütörtökön napos, gomoly felhős idő ígérkezik, de északon ismét kialakulhat zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este. Changes in-

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nem hoz sok esőt a hideg front, eredményes a szőlőkabóc elleni védekezés, tisztálkodás a reneszánsz módra kaproncán. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét. A Védelmi Igazgatás Hivatal a távirati iroda megkeresésére közölte. Ezzel másodpercenként 20 köbméterrel több víz jut a fő Dunaágba, így Paksnál mintegy 2 cm-rel emelkedhet a vízállás. Az intézkedést az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartása érdekében hozták. Csak nem 100-an pályáztak a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára. A 4 elnök helyettesi tisztségre 68 jelentkezés érkezett. Hantos István az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának elnöke közölte, megkezdődött a pályázatok értékelése. A legjobb jelölteket augusztus végén hallgatják meg, a vezetőkről pedig titkos szavazással dönt a parlament. Eredményes volt a védekezés a szőlőkabóc ellen, így csökkent a kártevők száma. A felmérések még tartanak, ezért egyelőre nem tudni, hogy a betegség miatt szükség lesz-e ültetvények kivágására. Fritman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke rádiónknak elmondta, ahol erre sor kerül, ott nehéz helyzetbe kerülhetnek a gazdák.
2: Kabóca sokkal kevesebb van, mint bármikor volt. A védekezés meghozta hatását, hogy mennyi szőlő lett fitoplazmás a tavalyi év végén, amit még nem láttunk, akkor be kevés volt ellenőrizve. Azt most kezdik felderíteni a szemlecsoportok. Biztos, hogy van fitoplazma. Kipusztítani nem fogjuk tudni, természetesen ez már velünk lesz hosszú időkön keresztül, de hogy gátolni tudjuk a terjedését. A nagyobb probléma, hogy ne kelljen kivágni az ültetvényeket, mert itt ilyen aszályba szőlőt telepíteni, azt nem igazán bírja ki a termelő, hogy 6 évig ne születeljen egy lába szőlő.
1: A reneszánszkori higiénia kerül a középpontba a Kaproncai Reneszánsz Fesztiválon. Augusztus 20-a és 23-a között 14 országból több mint 40 csoport és előadó érkezik az észak-horvátországi település középkori várfalához. Interaktív bemutatókon idézik fel, hogyan tisztálkodtak az emberek a reneszánsz idején, és miként használták a természetes vagy porított szappanokat. A gyerekeket korhű játékokkal várják, még az ételeket és az italokat is a központi témához igazítják. Holnap még kissé mozgalmasabb arcát mutathatja az időjárás, vastagabb felhők sodródhatnak fölénk, és többfelé eső, zápor is kialakulhat. Északkeleten közben szakadozhat a felhőzet, de záporok ott is lehetnek, délnyugatra pedig akár zivatar is érkezhet. A csúcsok 23 és 29 fok között alakulhatnak. Szerdán már sok napsütés jöhet, de északon még megnőhetnek annyira a felhők, hogy zápor vagy zivatar legyen belőlük. Csütörtökön az ünnep napján is maradhat a napos nyárias idő 30-36 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, a mostanában oly divatos, nagy zenekaros kísérettel fogja majd megünnepelni a most érkező Sikén karrierjének 30. évfordulóját. Angol producer lévén hol máshol, mint Londonban a Royal Festival Hallban majd augusztus 22-én. Ilyen klasszikusokkal, mint ez. Jön a Love on the Run itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék. Első hallásra nagyon sokan tippelték azt, hogy ennek a dalnak Timbaland volt a producere. Nem jártak egyébként nagyon messze az igazságtól, mert hogy a dal végső formáját annak

Best of a legjobb zenék, akkor ennek az órának az utolsó perceit szenteljük a szerelemnek. A Love Message-en, a Love Message-el hamarosan, de előtte itt van a Backstreet Boys, az As Long As You Love Me-vel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Rossz időszak jön az allergiásoknak, már 68 áldozata van az indonéziai földrengésnek, halálos trend terjedhet a közösségi oldalakon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már sokfelé okozhat tüneteket a parlagfű az allergiásoknak. Az érintetteknek érdemes elkezdeniük a gyógyszeres kezelést, de más módszerekkel is enyhíthetők a panaszok. A lehetőségekről a Kajtor Apatini Dórát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusát kérdeztük.
2: Érdemes abban az időszakban szellőztetni, amikor amúgy is picit alacsonyabb a koncentráció, tehát ez a késő éjszakai órákban, vagy hajnalban. Hogyha hazaérünk, akkor ruhákat lecserélni, érdemes gyakran hajat mosni, mert hogyha valaki úgy fekszik le például aludni, hogy előtte kint járt és magas koncentrációban találkozott a parlagfű virágporával, akkor a párnára is rákerülhet a virágpor, és éjszak az alvást is megnehezítheti. Érdemes figyelni arra, hogy az autóban is ablak legyen felhúzva. Nagyon fontos otthon például a nedves takarítás, tehát hogy ne csak port töröljünk, nem minél inkább nedves törlőkendővel takarítsuk le a felületeket.
1: Éjszaka 22 sérültet szállítanak haza Lengyelországba az M3-ason történt buszbaleset után. A betegeket Debrecenből különleges állami repülővel viszik tovább. A döntést a magyar orvosokkal közösen hozták meg. 18 sérült egyelőre Magyarországon marad, 5 ember pedig már hazatért. A lengyel zarándokokat szállító busz tegnap hajnalban borult az oldalára. Az 59 utas közül 12-en meghaltak. A gyanú szerint a sofőr elaludt, őrizetbe vették és eljárás indult ellene. Legalább 68 ember meghalt a Kelet-Indonéziát sújtó 7,7-es erősségű földrengésben. Több mint 100-an megsérültek, Flores-szigetén pedig csaknem 13 ezer ember nem térhetett vissza otthonába. A szombati földmozgást ma reggelig mintegy 1600 utórengés követte. A légierő 13 tonna segélyszállítmányt indít a térségbe, a hadsereg pedig tábori kórház felállítására készül. Életveszélyes mutatványa a próbának követőket és lájkokat szerezni egyes autósok a közösségi oldalakon. A forgalommal szemben hajtanak fel az autópályára, miközben videót készítenek magukról. Az ilyen rendőrség szerint ez állhat egy hétvégi tragédia hátterében is. 5 tinédzser autója frontálisan ütközött egy 4-tagú család járművével. A fiatalok meghaltak, a másik autó vezetőjét és egyik utasát pedig válságos állapotban vitték kórházba. Holnap újabb felhők érkezhetnek, miközben északkeleten már szakadozhat, gomolyosodhat a felhőtakaró. Záporokra főként arra felé készülhetünk, de Dunántúlon is előfordulhat eső, zápor, délnyugaton pedig zivatar is kipattanhat. Délután 23 és 29 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint szerdán már több napsütésre számíthatunk, gomoly felhőkkel és főként északon, északnyugaton záporokkal. Csütörtökön napos, gomoly felhős idő ígérkezik, de északon ismét kialakulhat zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A Fekete Macskák Világnapja van ma, augusztus 17-én. Macskák jönnek rögtön az óra a legelején, méghozzá 3 is. Ők az a Tomek Kitten, a Tidy's Hide-dal indítjuk az előttünk álló 60 percet, amelyben még a Blue is jön a One Love-val. Itt lesz a Black Attack a Heartless-szel, és Beyoncé is benéz hozzánk majd.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

valahogy együtt csak veszünk el. Térkép nem kell, a mobilom lemerül, hogy mi lett a mában, majd holnap kiderül.

Best FM a legjobb zenék, összvisz három duettet készített George Michael, amelyben hölgyek voltak a partnerei, viszont ez a három hölgy az R&B három legnagyobb divája. A Know You Were Waiting For Me, Aretha Franklinnel, az If I Told You, tehát Whitney Houstonnal, és az ez Mary J. Blige-a. Hát ez jön most itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Annyi a hibám, amit vétettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél, és folyton ellen

0: távol.
1: Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, a híresen félreértett dalszövegek között ez a dal is ott szerepel, mert bármennyire sokan úgy hallják, Ben Affleck ebben a dalban nincs megemlítve. Jön Beyoncé és az Irreplaceable.

0: Szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: A legjobb zenék, ez a Night Shift.

Beszlepem a legjobb fenek, nekem teljesen kiment a fejemből, de hát augusztus 17-e van, szóval teljesen érthető, hogy a két rakpart már most lezárás alá került az augusztus 20-ai ünnepségek miatt, úgyhogy autósok, készüljetek, kerülni kell.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Biztosított lesz a téli gázellátás itthon. Új államtitkár felel a közigazgatásért. Fényfestés borítja be a parlamentet. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Biztosított lesz Magyarország téli gázellátása, közölte Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter szerint a tárolókban már most a téli fogyasztás 70%-ára elegendő földgáz van, ezt a szezon kezdetére csak nem 90%-ra emelik. A hazai termelés és az import tovább növeli a készletet. Kapitány István ugyanakkor rámutatott, az előző kormány csak az év végéig rögzítette előre a gázárát, így a tél leghidegebb hónapjaira nem maradt védelem az áremelkedéssel szemben. A kormány most egész gázévre szóló árlekötési stratégiát készít. Visszautasított az Alkotmánybíróság a Fidesz-KDNP 3 beadványát. Az ellenzéki pártszövetség az alaptörvény legutóbbi módosításait kifogásolta. Megtámadták Súlyog Tamás államfői megbízatásának megszüntetését, a képviselőkre bevezetett 12 éves időkorlátot, valamint az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárát. A testület azonban arra hivatkozott, hogy nincs hatásköre ezeknek a kérdéseknek a vizsgálatára. Új államtitkárt neveztek ki a Vidék és Településfejlesztési Minisztériumban, jelentette be Lőrincz Viktória tárcavezető. Bencsik András augusztus 15-től felel a közigazgatásért. Feladata a kormányhivatalok és a járási hivatalok munkájának felügyelete lesz. Drónokkal, lézerekkel és fényfestéssel egészül ki az idei augusztus 20-ai tűzijáték Budapesten. Az esti félórás látványprogram a magyar történelem különböző korszakait idézi fel, amint egy 10 perces tűzijáték pedig a műsor fináléja lesz. A hagyományos zászlófelvonás, tisztavatás és Szentjobb körmenet mellett 10 fővárosi helyszínen koncertekkel és családi programokkal is készülnek. Újabb látványos égi jelenség érkezik. Augusztus 28-án hajnalban részleges holdfogyatkozást figyelhetünk meg Magyarországról. A jelenség 3 óra 24 perckor kezdődik, szabad szemmel azonban fél öttől válhat igazán látványossá. A legszebb szakaszra 5 óra 20 perc körül számíthatunk, amikor a föld árnyéka már a hold jelentős részét eltakarja és narancsos vöröses színbe borítja. A fogyatkozó hold reggel 6 óra előtt nyugszik le. Holnap még kissé mozgalmasabb arcát mutathatja az időjárás, vastagabb felhők sodródhatnak fölénk, és többfelé eső, zápor is kialakulhat. Északkeleten közben szakadozhat a felhőzet, de záporok ott is lehetnek, délnyugatra pedig akár zivatar is érkezhet. A csúcsok 23 és 29 fok között alakulhatnak. Szerdán már sok napsütés jöhet, de északon még megnőhetnek annyira a felhők, hogy zápor vagy zivatar legyen belőlük. Csütörtökön az ünnep napján is maradhat a napos nyárias idő 30-36 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Sean Kingston annyit mond majd csak, hogy Beautiful Girls, és teljesen igaza lesz, mert ugye rögtön utána érkezik majd Christina Aguilera a Jane in a Bottle-el, Rihanna a Upon the Replay-el, és Nelly Furtado a Turn of the Lights-el. A sor végén pedig majd összesen jönnek 10-2x5-en. A Five az Everybody Get Up-pal, és a Maroon 5 a Payphone-mal.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék.

0: Night Shift-tel az éjszakába, minden délután 6-tól a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM, a legjobb zenék, körülbelül két héttel ezelőtt nyilatkozta róla férje, tehát párja, A$AP Rocky, hogy stúdióban van. Úgyhogy megint csak fölrobbant az internet, hogy úristenem, készül az ő Rihanna album, hát majd jön A$AP Rocky Budapestre, lehet erről is faggatni.

Best FM a legjobb zenekád, ahhoz képest, hogy itt égszakadást, földindulást, elképesztő mennyiségű esőt ígértek már. Azért nem voltam hanyatt esvevettől a mai csapadéktól. És hát egy jó hétig most megint nélkülöznünk kell az esőt. Holnap 25 fokos nappali maximumra, felhőségboltra, meg egy picike szélre kell majd számítani országszerte mindenhol.

legjobb zenék a New Radicals énekes dalszerzőjét, Greg Alexandert. Szokás egy slágeres előadónak is hívni, ugye a New Radicals Get What You Give című dalak okán, de hát azért más előadóknak elég nagy slágereket írt. Például Sophie Alice Baxternak a Murder on the Dance Floor, vagy éppen ezt a dalt a most érkező Texasnak. Jön az Inner Smile itt

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Bármennyire is mondja rögtön az óra legelején Tom Novi, hogy unexpected, azért ez nem volt annyira váratlan. Tudtuk jól, hogy majd eljön ez a 60 perc. És a mai nap utolsó 60 perce, amelyben Tom Novi mellett érkezik majd Dimples D, a Sucker DJ-vel, 50 Cent, a Candy Shop-val, és Sophie Ellis-Bextor, a Get Over You-val.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

DJ Solo.

Bestefem a legjobb zenék, több hektárnyi ingatlan Louisianában, érdekeltség egy égetett szesz és pesgőgyárban, és még egy optikai startupba is befektetett 50 Cent. Cukorkaboltja az, ami egyedül nincs fizikailag. Csak egy ilyen dala van, a Candy Shop, ez jön most. I take you

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék, ennyi volt már a Night Shift, ennyi volt már a hétfő, és hogyha nem is megyek el a Holdig meg vissza a következő 18 órában, de azért picikét hazamegyek pihenni, és aztán holnap este 6-kor jövünk megint. 120 percnyi funkival indítjuk majd a kedvestét, ahogy szoktuk, Hangya is fog majd hozzám csatlakozni. Jön a Savage Garden, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: a legjobb zenék.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Ágitól kapitány.
1: Yo, hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna is tetszett, de így még rajag. Hello Júlia, elhagyott a Rómeó, lehetek a labda, hogyha te leszel a Ronaldo. Hello Jászmin, imádom a neved, ne sírj hülyék után, inkább többet neves. Hello Evelyn, szálljunk le a Kennedy, nézzük meg a világot, hogy hogy élnek.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe merül.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Drums, please.